0: teszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szemközti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Meglét Rádió FM 92.5.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörösnádi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük. Írhatnak még a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, ide e-maileket várunk, és van még a Facebook oldalunk, a facebook.com/cegledradio, néha-néha itt is jönnek üzenetek azért. A mai napon ismét visszatér a vegyes vágott, én már csak így neveztem el ezt a fajta adást, amikor is több bent maradt kérdést, amit már korábban föltettem, de nem tudtam minden választ elmondani, újra előveszünk, és hát most a végére járunk ezeknek a témáknak, úgyhogy ha gondolják, ezekre is válaszolhatnak, de minden kérdésből csak egy pici időnk lesz, mert egészen pontosan 4 kérdést veszünk elő a mai adásban, ezek pedig nem lesznek mások, mint a mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Aztán itt lesz az a kérdés, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Illetve jön az a kérdés is, hogy tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Végül majd a mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek című kérdésünket teszem föl, és hát a bent maradt válaszok jönnek majd sorban-sorban, de ha valaki még ezekre mindenképpen válaszolni akar, mert annul lemaradt, akkor azt is megteheti, és majd igyekszem sorra keríteni azt is, aki ebben az adásban most a következő 2 órában ír nekünk. Jöjjön is akkor az első kérdésünk, tehát mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, és a bent maradt válaszok. Ülök szépen nyugodtan a buszon, erre folyamatos kattogásra leszek figyelmes, hát a bunkó körömcsipesszel vágja a körmét, azt hittem, ilyen csak Magyarországon van, de később külföldön is találkoztam ezzel a jelenséggel, innen is szégyelje magát mindenki, aki ezt megteszi, ezt Marci írta nekünk, és hát igen, köszönjük szépen, hát meglepő dolog, amikor erre leszünk figyelmesek egy járaton, mert hogy ez elég intim dolog, lesz aztán még olyan, én már láttam a válaszokat, ami még intimebb ennél, de igen, hát ez is minden esetre fura, vagy hát amikor volt egy kérdésünk korábban, hogy kik a legidegesítőbb kollégák, vagy az olyan szokások, amit a munkahelyen csinálnak, és ott is volt körömvágós történet, erre így visszaemlékszem most. Mindegy, menjünk is tovább. Ültem a trollin, amikor felszállt egy középkorú vak férfi, nekem háttal állt meg, ezért megkocogtattam a hátát, hogy üljön le a helyemre, és már nyúltam volna oda segíteni neki, hogy segítsek megtalálni a helyet, mire elkezd velem ordítani, és szó szerint ordítani, az egész trolli minket bámult, hogy én mégis mit képzelek magamról, mit érek én hozzá, mit parancsolgatok neki, stb. Úgyhogy fogtam magam, és visszaültem a helyemre, teljesen megsemmisülve. Ezt Attila küldte nekünk, és hát igen, hogy mondjam, a látássérültek nem mindig nyitottak arra, hogy segítsünk nekik, mert már elég magabiztosak, és nem feltétlenül van segítségre szükségük, de ez a reakció szerintem akkor is mindenképpen nagyon szürreális, miközben nem akartál semmi rosszat, hát tényleg fura. Na itt a történet, amiről az előbb meséltem. Debrecenbe utaztam busszal, úgy kb. 3 évvel ezelőtt egy szép koranyári napon. A baloldali ülés sorban ültem, amikor is a bambulást félbeszakítva a jobboldali ülésen mellettem ülő lány megpillantottam, és olyan furcsán mozgott, fészkelődött a szoknyája körül. Sajnos hamar észrevettem, hogy mit csinál, éppen tampont cserélt. Nem akartam hinni a szememnek, volt vagy 35 fok, a busz teljesen koszos volt, ő meg a szoknyája alá benyúlva cserélte a tamponját, ezután, mintha mi sem történt volna, nyomkodta tovább a telefont. Írja nekünk Erika, és hát igen, na, a körömvágás is kemény, de ez azért nagyon durva. Vannak azok a helyzetek persze, bár még soha nem voltam hölgy, hogy meg kell csinálni, de hát ez akkor is nagyon, hát nem tudom, csak lehet találni valamilyen félreeső zugot. Hát mondjuk, ha messzire utazik, akkor nem tudom, de akkor is nagyon furcsa ez így. Tényleg szürreális, és hát ez a kérdésünk. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, mert még van válasz, de jön 4 további kérdés a mai adásban. Tartsanak velünk!

ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted.

0: A Ceglit hangja vegyes vágott kiadását hallgatják, kedves hallgatók, harmadik alkalommal tartunk ilyen adást, amikor is több bentmaradt kérdést kipipálunk, úgymond, úgyhogy minden bentmaradt választ most ezeknek a kérdéseknek a kapcsán felolvasok. A mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon kérdéssel kezdtünk, és már csak egyetlen üzenet van ebből a témából, lássuk. Buszsofőrök nem tudták használni az új MÁV-os rendszert, ez már nem a bármelyik buszra jó, hanem ami csak arra az egy járatra rendszer. Egyikkel, gondolom sofőrre rájöttünk, hogy percekkel előbb nem olvassa be a gép a jegyet, mert persze pontosan van ráírva, vagy mikortól aktív. Egyik alkalommal, meg amúgy már máskor egész jó fej sofőrrel mentem, mikor is sietve ért a megállóban, így a jegyem nem volt elfogadható a gépnek. Mutatom, hogy erre a buszra van, meg is állapítjuk, de mint akit megszálltak, elkezd titkozódni, hogy miért kell online jegyet venni. Zárójelben írja a hallgató, hogy 5%-kal olcsóbb, én meg munkanélkül vagyok, plusz nem szeretek aprót hordani, és amúgy is mi köze van hozzá. Zárójel bezár. Meg, hogy ennek semmi értelme, én is jó hülye vagyok ezzel, meg mindenki, aki így veszi, és legközelebb fel se engedi a buszra, akinek ilyen jegye van. Nem értettem hirtelen szó szerint, mint akit megszálltak. Múltkor még ott poénkodott a kis vizével, hogy jaj, nem Pál, ezt kellett volna hozni az esti műszakra. Most hirtelen ez jutott eszembe meg az, amikor óvodás gyerekként színészeket megszégyenítő krokodilkönnyes játékot adtam elő, hogy ülőhelyet szerezzek magamnak, mert hogy nagyon elfáradtam az oviból a buszig, majd amikor felállt először 4 ember a 4-es ülésből, majd összesen vagy 5-6 ember, az első helyen nem felálltak, nekem nem felelt meg, végül tehát 6 embert sikerült felállítanom. Egyébként tényleg ez is szürreális, mikor egy óvodás miatt 6-an is felállnak, de az eleje az még inkább az, mert hogy az a helyzet, hogy ezt a jegyrendszert, vagy ezt a online vásárlási lehetőséget ők maguk vezették be, hát nehogy már akinek el kell fogadni a jegyet, az panaszkodjon, vagy legalább figyeltek volna tényleg arra, hogy ha egy pótlóbuszra az ember hamarabb felszáll, 12.31 van a jegyen, ő meg 12.28-kor megpróbál vele felszállni, hát fogadja már el az a rendszer, de hogy semmiképp se az utassal perlekedjünk emiatt. Szerintem tökre igaz, hogy miért nem olvastam nevet, az meg azért történt, mert nem írt nevet a kedves hallgató, de az üzenetét köszönjük szépen, és ezzel a szürreális buszozás témát kiismerítettük. Jöjjön a következő, ami nem más, mint az, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Ugyebár ez is egy érdekes adás volt, kétféleképpen tettünk föl hasonló kérdést. Ez konkrétan arra vonatkozik, hogy mi az, amit ön semmiképp se venne meg. Volt egy olyan témánk is korábban, amikor arról volt szó, hogy választhatna egy olcsóbb alternatívát, mégis a drágát választja. Itt viszont olyan termékeket, szolgáltatásokat kerestünk, ahol hát egyszerűen nem érti, hogy miért költenek erre pénzt az emberek. Zsuzsanna azt írja, hogy méreganyagok, gyógyszernek becézett szerek, élelmiszernek hazudott trágya a gyorséttermekben. Teljesen jogos. Igazából az ízélmény az lehet, hogy jó, de túl sok tápanyagot nem viszünk be ezekkel a dolgokkal. Hogy mit becéznek gyógyszernek, milyen szereket, azt pontosan én nem tudom. Nem, én régen a gyógyszerben se hittem, de erről már beszéltünk korábban. Igyekeztem minden betegséget, megfázásokról van szó, persze nem komoly betegségekről, de mindent kihordani lábon, és utána egy idő után rájöttem, hogy egy fejfájás csillapító, vagy egy gyomorsav csökkentő, azok mégsem az ördögtől valóak, úgyhogy azóta már én is használok egy-két ilyet, de tényleg túl sok olyan dolgot viszünk be a szervezetünkbe, amit aztán nem kellene bevinni. Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: most ott tartunk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, és már ír is nekünk Kata, vagy hát írta annó, hogy koffeinmentes kávé. Én egyébként szintén így voltam vele, hogy nem értem, hogy akkor mi értelme van, mint a koffeinmentes energiaital is kicsit ilyen, hogy valaki egyszerűen szereti az ízét, és nem akar koffeint bevinni a szervezetébe, és akkor megpróbál egy ilyen kávét meginni, miért ne ihatna meg, hogyha a kávé íze miatt issza, nem pedig a hatása miatt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból érthető. Azt írja nekünk Krista, hogy tetoválás, és egy olyan smiley-t tett mellé, amikor így befogja a szemeit a kis Maki. Nekem is van tetoválásom, egészen pontosan 5 darab, és még szeretnék is, úgyhogy én ezt nem adom. Azt megértem, hogyha valaki semmit nem szeretne a testére, vagy nem szeretne egy pici kínzást kapni a bőrére azért, hogy ott valami emlék maradjon, meg azokat is megértem, akik megbánták, hogy tetováltattak, de én nem bántam meg egyiket se, és valószínűleg lesz is még, de persze tökre értető, hogy valaki ellene van, vagy nem tetszik neki. Azt írja nekünk Walter, hogy a szénsavmentes ásványvíz, illetve virágföld. A virágföld azt szerintem olyan szempontból érthető, hogy nem mindenhol van termőföld, ahol az ember ültetni szeretne, oda kell vinni valamilyen szintű termékeny talajt, és azért meg lehet azt venni. A szénsavmentes ásványvíz az viszont tényleg olyan, hogy az ember, hogyha a csapból is tud engedni szénsavmentes vizet, akkor miért ne ihatná azt? Persze, hogyha olyan szerencsések, mint mi itt Cegléden, hogy iható, és egyébként szerintem finom is a vízünk, akkor ezt megteheti, nem mindenhol tiszta a víz teljesen, és azok meg hát valahogy meg kell, hogy oldják, de akkor is talán jobb egy ilyen vízszűrő, amit föl lehet szerelni oda a csaphoz. Minden esetre nem akarok okoskodni, azt sokkal jobban értem a szénsavmentes ásványvizet, mint a virágföldet. Azt írja nekünk Alexandra, hogy dubai csoki. Hát egyébként finom a dubai csoki, de tény, hogy szerintem azért annyit nem ér, mint amennyiért árulják. Meg most már talán kezd is lecsengeni ez a dubai csoki láz. TV előfizetés, ez Csaba írta nekünk. Nekünk jelenleg most nincs is az otthoni lakásunkban. Internetünk van, TV előfizetésünk nincs. Szerintem ma már az ember meg tudja találni azt, hogy mikre kíváncsi, és akár az ilyen ingyenes streamingeken is, vagy hát olyan oldalakon, ahol egy-egy TV csatorna adását, például sportot lehet nézni, akkor ami érdekli, azt meg tudja oldani, de hogyha szeretik a kereskedelmi televíziók által nyújtott műsort, akkor én azt is megértem, hogy valaki szereti nézni. Azt írja nekünk Z, egy érdekes válasz erre a kérdésre, hogy tömegközlekedés, minden állampolgárnak alanyi jogon kéne járnia. Úgy tudom, hogy van az országban olyan város, ahol helyi lakcímkártyával már a tömegközlekedés díjtalan. Hogy csinálják? Hát nyilván elég a városvezetésnek a fizetése, és így meg lehet oldani. Nem tudom, én erről a településről nem tudok, de lehet, hogy így van. Viszont egyébként tényleg előre mutató dolog lenne, ingyenes lenne a tömegközlekedés. Valószínűleg nagyon sokan választanák, környezettudatosabb is lenne, csak megoldható-e az, hogy tényleg ingyenesen közlekedjen minden magyar állampolgár. Én bírnám nagyon, de nem tudom, hogy kivitelezhető-e, viszont az ötlet az jó, mert hogy az volt a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Itt még most kell pénzt adni a tömegközlekedésért, még jelenleg nem ott tartunk, de lehetne egy olyan rendszer is, ahol már nem. Minden esetre ez még a jövő zenéje, és a jövőben folytatjuk ezt a kérdést még, ráadásul további két kérdésünk is van a mai adásra, mert egyet már pipáltunk. Arról is lesz szó, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, meg hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Ezekre mind kíváncsiak leszünk, de csak néhány zene után.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A Ceglit hangja első órájának hamarosan a végére érünk, kedves hallgatók, már ami a beszélgetős részeket illeti, zenék még lesznek az órában természetesen. Egy vegyes vágottal jelentkezünk, ma 4 kérdést is előveszünk, és az éppen aktuális kérdés, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Maradt még néhány válaszunk, amit mindenki be akarok olvasni, aztán pedig jön a mai vegyes vágott következő kérdése. Először lássuk, hogy mit írtak erre az emberek. Norbert például azt, hogy a 26. pár cipő szerinte teljesen felesleges. Hát igen, van, aki cipőmániás, az én párom is szereti őket. 26 pár talán nincsen, de elég sok cipője van. Igen, és hát van talán olyan köztem, amit még nem is hordott. De ebben nem vagyok biztos. Viszont hát, hogyha az ő pénzét erre szeretnék költeni, én nem szólok bele, de talán tényleg sok egy kicsit a 26 pár cipő. Mondom, ezt Norbert írta, nem az én páromról van szó. Azt írja László, hogy Fradi meccs, ebben némi ellenhangot is érzek, tehát minden más meccsre érdemes elmenni, csak szerinte a Fradira egyedül nem. Valamiért nagyon szeretik az emberek a Fradit, úgyhogy nem tudom osztani a véleményedet, én mondjuk nem nézek focit, de egy Forma 1 is nagyon drága, ott már jártam többször is például a Hungaroringen, és hát lehet, hogy pénzkidobás egyes embereknek, nekem viszont nagyon nagy élmény volt, úgyhogy valakinek a Fradi meccs, vagy pont, hogy nem a Fradi meccs is nagy élmény lehet. Ágnes azt írja, hogy virtuális játékok. A mai világban egyébként most talán megint csökkenni kezd a játékpiac egy kicsit, de rengeteg pénzt vesznek ki a gyártók, meg a konzol készítők ebből az iparágból, mert hogy nagyon megy, úgyhogy valahogy mégiscsak elfoglalják az emberek magukat. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy meg lehet nézni egy filmet is, hogy mi a történet, és hogy az embert egy katartikus élmény, vagy egy jó nevetés, vagy egy kis sírás érje. Emiatt 90-120 percben, de akár azt is lehet csinálni, hogy 6-8 órán keresztül játszik egy játékkal, és ő maga alakítja a történetét a sztorinak, és átéli az egészet azzal a karakterrel, akivel játszik. Úgyhogy hát igen, nézőpontok ütköznek, de pont erről szól ez a műsor. Minden olyan plasztikai beavatkozás, ami nem szebbé, hanem csúfabbá teszi az azt vállaló személyt. Ezt Gabi írta nekünk, az nem derül ki, hogy Gábor vagy Gabriella, de köszönjük a választ. Éva pedig azt írta, hogy szerinte a kaparós sorsjegyek feleslegesek teljesen. Hát azért egyszer-egyszer be lehet találni és lehet vele nyerni, de szerintem mindig a bank nyer, úgyhogy legjobban mégiscsak ők járnak ezzel valószínűleg, de egy-egy szerencsés ember azért meg tudja ütni azt a főnyereményt. Illatosított WC-papír, ezt Katalin írja nekünk. Igen, hát hogyha az ember a fenekét törli valamiben, annak miért fontos, hogy legyen illata? Egy zsebkendőnél még valahol megértem, de egy illatosított WC-papír tényleg nem túl értelmes dolog. És végül Zsanett zárja ezt a témát, aki azt írta, hogy fesztiválok és nem komoly zenei koncertek, például Sziget. Ezzel nagyon nem értek egyet, már pedig azért nem, mert én a komoly zenét is szeretem, én simán beülök valami komolyabb darabra, sőt még egy musicalre is, de... sőt, komoly zené koncerte is. De nagyon szeretem a könnyű zenét is, a rock zenét is, a popot, a house-t, és miért ne mehetne az ember akár Szigetre bulizni, hogyha ő ott érzi jól magát, hogyha neki az a zene ad valamit, és ettől feldobottabb hangulatba kerül, akkor miért ne mehetne el, hogyha Zsanett, aki írta az üzenetet, operába szeret járni, hát oda is el lehet menni, nem kell a másik helyre menni. Szóval ezek nem zavarják egymást, úgyhogy szerintem mindennek megvan a helye, és jól van így, de persze azt is megértem közben, hogyha Zsanett nem kedveli ezeket, annyi, hogy akkor ne menjen fesztiválra például a Szigetre. Kedves hallgatók, zárjuk ezt a témát is, de azért azt elmondom, hogy a következő órában 2 témánk is lesz, méghozzá az, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, illetve hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett. Ezekkel a témákkal folytatódik a következő órában is a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Ám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: long, long time. Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-t. Én továbbra is Vörös Nándi vagyok, és folytatjuk harmadik vegyesvágott adásunkat. Ez az az adástípus, amikor korábban már feltett kérdések összes befutott válaszát felolvasom. Két kérdést már kipipáltunk, és maradt még kettő erre az órára. Méghozzá, tud példát mondani pillangóhatással saját életéből? Ezzel kezdünk, aztán pedig jön majd az a kérdés, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igen, ezek már ismerősek lehetnek, de akkor, amikor föltettük először ezeket a kérdéseket, kaptunk még olyan válaszokat később, amit nem tudtam beolvasni, na most ezeket pótoljuk. Tehát pillangó hatás. Tesóm osztálytársa meghívott egy születésnapi buliba, amit lemondtam rögtön, mert senki nem lett volna ott, akivel igazán jóban lennék. Előtte pár nappal mégis rábeszélt tesóm, hogy menjek vele, szívesen várnak. Ott beszélgettem egy sráccal, aki nagyon megtetszett, úgy voltam vele, hogy valószínű nem is érdeklem, hisz 8 évvel idősebb. Pár hétre rá újra találkoztunk véletlen egy városi buliban, elkezdtünk találkozgatni, és ma már 6 éve együtt vagyunk, írja nekünk Anikó. Látod, ez két véletlen is egyszerre. Elmentél egy buliba, ahova nem akartál menni, nem volt ismerősöd, mégis találkoztál egy sráccal, és aztán a véletlen újra összesodort, egy helyre sodort titeket, és egy 6 éves kapcsolatot köszönhettek neki, innen is sok boldogságot nektek, és köszönjük az üzenetet. Nem az én sztorim, de családom belül történt, még régen 10-nél is több éve rokonom Traviánban porig rombolta mostani felesége falujait, ezt én teszem hozzá, hogy ez egy játék, egy online játék, és hát csatázni kell egymással, tehát porig rombolta mostani felesége falujait, aztán elkezdtek beszélgetni, most pedig már két gyerekük van. Tök jó történet, nevet nem kaptunk hozzá, de nem is probléma, úgyhogy egy online játékból is lehet párkapcsolat. Ugye nemrég még az előző kérdésnél, amit ma is elővettünk, az egyik kedves hallgató azt írta, hogy az online játékoknak, vagy virtuális játékoknak nincs értelme, de ezek szerint mégis van, mert akár párkapcsolat indító is lehet. Következő üzenetünk, volt egy olyan rendezvény, ahová az Istennek nem akartam elmenni. Mondták, hogy menjek, és addig mondták, hogy a végén beadtam a derekamat, és mondom, elmegyek, na örüljetek. XY-t ott ismertem meg, jövőre lesz, hogy 10 éve a legjobb barátnőm, és amúgy jövőre elmegyek az esküvőjére, úgyhogy már előre bőgök természetesen. Ezt Andi küldte nekünk, és ezt a sztorit is köszönjük szépen, nem feltétlen párkapcsolatnak kell abból születnie, de valamilyen kapcsolat itt is született tehát. A következő üzenet, egyetemen matek ZH-n egy ponton múlt, hogy meglegyem. Nagyon próbálkoztam a tanárnál, hogy adja meg, de végül pótzéháznom kellett, megkértem a csoporttársam, hogy korrepetáljon, aztán ebből szerelem lett, és már 4 éve a feleségem. Írja nekünk Józsi, és hát ez is tök jó történet, hogyha azt az egy pontot megadják, akkor soha nem ismeritek meg egymást, de nem adták meg, pótzéhá, korrepetálás, és ebből lett egy párkapcsolat, aztán házasság. Gratulálunk hozzá! Hamarosan még ezzel a kérdéssel megyünk tovább. Tud-e pillangó hatással mondani példát a saját életéből? Ezt kicsit szebben is fölteszem magyarul. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ha igen, még elküldheti 0635-925-925-ös, de záros határidőn belül zárjuk ezt a témát.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja történetének harmadik vegyes vágott adása, ahol már feltett kérdések utolsó válaszait olvasom be, és mindjárt túl leszünk a harmadik kérdésen is, ami nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből. Még egy üzenetünk van, jöjjön is! A legjobb barátnőm házasodott, én voltam a tanúja. Az esküvőre elhívtam az akkori situationshipemet, akivel már eléggé a kapcsolat vége felé jártunk. Ő nem akart eljönni velem, később szakítottunk is, így egy másik barátnőm kísért el az esküvőre. Az esküvőn megismerkedtem a vőlegény tanújával, rögtön megvolt az összhang, 2 éve együtt vagyunk, 1 hónap múlva lesz az esküvünk. Azóta is fáradt vagyok, hogy az exem nem akart eljönni velem arra az esküvőre, írja nekünk Linda. És hát nagyon köszönjük ezt a választ is. Ugye érdekes történet ez is, hogyha elmegy veled, pedig hívtad, akkor ez egészen máshogy alakul. Ott viszont már itt szabad voltál, úgyhogy gyakorlatilag megtörténhetett a nagy találkozás. Ennek így kellett lennie, szokás mondani. A pillangó hatásos kérdésünket lezártuk ezennel, kedves hallgatók, de van még egy témánk mára, ami pedig nem más, mint az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és hát igazán izgalmas választokat kaptunk az első adás alatt, amikor ez a kérdés felmerült. Az is lehet, hogy 2 adást is foglalkoztunk már ezzel, most ebben nem vagyok biztos, de a lényeg, hogy most ezt a témát is igyekszünk lezárni, amit el is kell kezdenünk, mert jó sok üzenet van még ebben a témában. Egyszer szomszéd adott magvas mazsolás tábla csokit, először apámat kínáltam meg egy sorral, aztán én emeltem a számhoz, ott vettem észre, hogy nagy számmal lógnak belőle a kukacok. Nekem még szerencsém volt, csak a nyelvemet érte, apám viszont benyelte addigra már az egész csíkot. Ez kellemetlen. Üzenetünk végén nincsen név, de név nélkül is beolvasom az üzeneteket természetesen. Megyünk tovább. Ettem rántott húst, amin fehér penészbunda volt. Ittam olyan üdítőt, amiben penészdugó volt. Ettem olyan sajtos virslit, amiből, amikor beleharaptam, valami büdös, gennyes lé folyt ki. Ettem olyan szalonnát, aminek a bőrén volt egy bibircsók, amiből hosszú szőr nőtt ki, és bele volt gyökerezve a szalonnába. A kedves hallgató itt sem írt nekünk nevet, de nem is csodálkozom, hogy ilyet, hogy nem vállalja a nevét. Nem tudom, miért csinálsz ilyeneket. Tehát oké, hogy ez volt a kérdésünk, de ez olyan, mint egy felvágás, egy dicsekvés, hogy milyen dolgokat ettél meg. Lehet, hogy nem lett tőle bajod, de hogy nem élvezted, én abban biztos vagyok. Vagyis hát remélem. Na jó, menjünk tovább. Van egy pár, ami így eszembe jut hirtelen, kezdi az üzenet küldő. Papa halála után a nagymamám eléggé megzuhant, és voltak fura dolgai. Egyszer elmentünk hozzá meglátogatni, és süteménnyel kínált, már az íze is furcsa volt, de azt tűnt fel, hogy valami kis darabkák vannak benne, ami émelyítően édes volt. Mondom, mama, ez mi a náthás lópikula akar lenni, mivel etett szépen engem. Teljes nyugodtsággal mondta, hogy nem volt otthon cukor, úgyhogy édesítőt rakott bele. Hát igen, hogyha nem pontosan tudjuk az édesítő felhasználási arányát, akkor ez eléggé émelyítő tud lenni, hát beleszórta az édesítőt végül is, hogy jót akart, úgyhogy valahol értem a gesztust, de hogy jót tette vele végre, hát abban nem vagyok biztos. Egy nagyon hosszú üzenet áll előttem, úgyhogy elmegyünk egy kicsit zenélni, és folytatjuk a mai 4. és egyben utolsó kérdésünkkel, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez lesz a Ceglét hangja mai adásának utolsó kérdése, ezzel elmegyünk a végéig, ami még 2 blokkot jelent, tartsanak velünk.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait.

0: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy nagyon hosszú üzenet van előttem, amit e-mailben kaptunk, és arra a kérdése érkezett, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Egyébként ez a Cegléd hangja című műsor, és hogyha ön is válaszolna, még mindig megtehetné 0635 925 925, de már csak ez, és egy következő blokkunk van hátra, úgyhogy mindenképp sietni kell. Utálom a pulykát, írja az üzenet küldő, rosszul vagyok az ízétől. Egyszer egy havernál voltam, akinek az apja jófejségből ebédet készített nekünk. Na bár ne tette volna. Voltak pulykái és abból sütött húst, de csak úgy natúra, mindenféle ízesítés meg fűszer nélkül, hozzá mezei főtt krumpli. Én meg próbálkoztam, de rosszul lettem tőle. Indiánban voltam, és a mániájuk volt ott, hogy

egy kaját teljesen máshogy készítenek el, más ízesítés, fűszerezés, stb. Helyi szállodában voltam, és reggelire találtam valami palacsintaszerűt magamnak. Isteni volt, másnap mondom, ebből tolok megint magamba, mert milyen finom volt. Aha, rendesen penész ízű volt a palacsintaszerű valami. Jó volt azzal a napot indítani, hogy kiokáttam még az előző napot is a gyomrommal együtt, de ezt ott Indiában többször megszívtam, hogy ami egyik nap ízlett, az másnapra full más ízű volt ugyanazon a helyen. Vettem valami spéci sajtot, és otthon rákostoltam, mondom, ez igen, ez nagyon király, nem is figyeltem semmire, bevallom, ott helyben beküldtem azt a 20 dekát. Miután jó ízűen megettem, mondom, elolvasom a csomagolást, hogy mi is volt ez. A csomagolás azzal indított, hogy ami a sajtot bevonja fólia, azt semmi esetre se együk meg, távolítsuk el. Szerintetek levettem? Hát nem. Zolinak köszönhetjük ezt a remek e-mailt, háromféle történetet is elmond, hát igen, undorítóságból nem volt benne hiány, főleg, hogy az ember valamit nem szeret, ez pontosan tudom milyen, és ráerőltetik, vagy valahogy mégis a szájába kerül, egyszerűen az a reakció, ezt most a unokaöcsémmel látom nagyon jól, ha olyan dolog kerül a szájába, mondjuk van egy falatka csirkehús is a csigatészta és a húsleves mellett, akkor azt valahogy a nyelvével érzékel, és már köpi is ki az egészet, jó, hát pici gyerekről beszélünk, de hogy egyszerűen nem tudja azt sem elviselni, hogy a szájában a nyelvét érinti valami olyan, amit nem szeret. Köszönjük szépen Zolinak, és megyünk is tovább, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Vágtam egy jó vastag szelet téli szalámit, de nagyon kemény volt, már nehezen lehetett rágni, semmi baja nem volt a téli szaláminak, de véletlenül elfelejtettem lehúzni a héját, hősiesen elrágcsáltam azt is. Gratulálunk a projektethez, ezt pedig Milán küldte nekünk, és ezt is köszönjük. Nézzünk még egyet. Volt egy időszak, amikor minden szombaton megettem a csokis csigát, tudjátok, ami nem csak kakaós, hanem csokival van leöntve. Az egyik fele full csoki, sokszor az alja is. Megettem kb. Már az egészet, mikor le kellett pillantanom. A csiga felbillent, akkor azt láttam, hogy vastagon zöld penészes az alja, pedig aznap reggel vettem, előre csomagolt volt, de a papír szerint előtte napon csomagolták. Hú, hát nagyon rosszul lettem, és rettegtem sokáig, hogy mi bajom lesz ennyi penésztől, de szerencsére semmi. Mondjuk apám megitatott velem egy liter tejet, hogy semlegesítse. Azóta se ettem ilyen csigát, mert mindig eszembe jut, hogy mi van, ha előtte 5 hétig minden szombaton ilyen penészeset ettem, és aztán rögtön kiráz a hideg. Írja nekünk Ildi, és hát igen, a veszély az mindig ott van. Én egyszer meséltem el, vagyis ebben az adásban is elmeséltem egyszer, hogy az egyik ilyen meggyes pitében, vagy hát süteményben, de péksüteményben egy jó nagy cserebogár volt belesütve a meggy közé, és hát vicces volt átharapni az egészet, amikor az ember érzi azokat a kitin darabokat, meg az ízelt lábat a nyelvén, hát az nem annyira ízlik. Utolsó blokkra visszajövünk hamarosan, amikor is a mi a legundorítóbb, amit valaha ettek kérdéssel zárjuk a mai adásunkat. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást! Ebéd Rádió! Ebéd Rádió!

0: Végéhez közelít a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, amelyben négy kérdést is feltettem önöknek. Ezt mind a négy kérdést már korábban is feltettem. A bent maradt válaszokat akartam ma teljesen elolvasni, és három kérdéssel végeztünk. Még itt van nekünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Úgyhogy most ennek próbálunk a végére járni, hát ha sikerül. Energiaitalos doboz volt a hamutálam, véletlen, abba ittam bele, írja nekünk Márkó. Hát az kellemetlen. Tejbegliszt tetején jó sok kakaóporral, a tányér felénél észrevettem, hogy mozog a kakaó. Évekig rá sem tudtam nézni. Nincs név, és nincs megállapítva sem, hogy mitől mozgott a kakaó. Ezek valami liszkukacok, vagy ilyesmit lehettek, vagy nem tudom, de minden esetben nagyon durva. Kb. 9 éves koromban Nagyvánián volt az egyik bevásárlóközpontban kapható kókuszdiók lékelése, szívószál be, és mint a filmekben, iszom a levét. Néhány alkalom után én már rutinosan kilékeltettem apámmal, belenyomtam a szívószálat és szívtam, ami hirtelen egy nagy öklendezésbe vágott át, mert por jött ki belőle. Apámmal ketté vágattam, hogy megnézzem, nem kellett volna, el volt rohadva és kukacok is forgolódtak benne, au, írta nekünk Mariam. Imádom a halapenyós csigát, ha ott vásárolunk annál a péknél, akkor biztosan hozok pár darabot. Egyszer azt vittem be melóba kajának, leültem eszegetni, aztán valamiért megnéztem az alját, és akkor láttam, hogy bele volt sütve egy csótány. Ezután hónapokig nem ettem, de nem vette el azért annyira a kedvem, hogy soha többet ne egyek. Véletlenül a tejbegrészt felszórtam cukor helyett sóval, alapból nem magamnak kezdtem el csinálni, mert bátyám kért meg, hogy csináljak, de akkor már én is eszem belőle, egyikünk se vett végül. Az első és eddig utolsó tejpitém, mintha poshat tejbe áztatott faforgácsot ettem volna. Ezt pedig Krisztitől kaptuk. Máltán a paradicsomos csigafalatok voltak ilyenek, mint előételt kóstoltam meg, de ki kellett szednem a számból, borzasztó volt, meg az is, hogy az arcukon, idézőjelben arcukon látszott a fájdalom, mert ugye élve főzik meg őket, és volt, amelyiknek a kis csápjai is kint voltak, kettőt tudtam megenni kb. Ugyanilyen volt a polip, amikor órákkal utána a korongokat a nyelvemen megtaláltam a szájüregem különböző pontjain odacuppanva. Kukacos cseresznyét ettem már én is gyerekként, de annak nem volt rossz íze, csak amikor beleharaptál és láttad, hogy mizu, na az volt kellemetlen, akkor annyira már nem akartál enni belőle. Kutyakekszet én is megkóstoltam annó, tisztára, mint a korpovit keks. Köszönjük ezt az üzenetet is, és végül amivel zárjuk, csak egy rövid, használt cseptapasz, ami egy neves, kézműves hambi buciba volt belesütve. Ez Gergő küldte nekünk, és innen is kívánunk neki is, és mindenki másnak, aki hallgatott minket, jó étvágyat, és további kellemes rádiózást, mert hogy a végére értünk a mai Ceglét hangjának, a kérdésnek még nem, szóval ez a kérdés még vissza fog térni, néhány válaszunk bennmaradt, de időnk nincsen több, úgyhogy most elbúcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, legközelebb egy másik témával jövünk, akkor is tartsanak velünk, és maradjanak továbbra is tehát a Cegléd Rádióval. Visszhall!
1: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Arcon.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglőd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a dal szól azonnal a hírek után itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem!
2: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért fel lehet oldani az elmúlt 4 év korlátozásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Bár lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett.
4: Az időjárásról.
8: Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez itt a Jó Reggel Ceglid. Folytatjuk dalokkal a Ceglidiek kedvenc muzsikáival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként páraköd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban most a legfrissebb infók jönnek a Jó reggel Ceglédben, utána jövök vissza a dalokkal. Tartsanak velem a folytatásban is.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért fel lehet oldani az elmúlt 4 év korlátozásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Bár lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leírását.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, este 6-ig így lesz ez, utána jön Szatmári Gábor, aztán pedig Vörös Nádi, most meg Rúzsa Magdé, Szakács Gergő, valamint Beyoncé, nem sokára pedig én vissza programajánlóval, maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arzész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor városi könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglédi.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédi!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. A hírek után azonnal Mark Amber énekli el Belong Together című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézmény. Bár lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett.
3: Az időjárásról.
8: Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
3: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet a Ceglédia kedvenceivel folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével, azaz egészen pontosan a borsonline.hu felületről és a nemzetisport.hu oldalról ajánlok egy-két olvasnivalót, tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Ádám Szofi is bizonyíthat idén a Sztárban Sztár színpadán, amely a vasárnapi élősóval már kezdetét is vette. Ráadásul nem is akármilyen teljesítményen indított az énekesnő, ugyanis a zsűritől maximális pontszámot zsebelt be. A lapnak volt szerencséje Szofival még a műsor kezdete előtt a TV2 sajtótájékoztatóján egy interjút készíteni, amiben a fiatal tehetség elmondta, azon kívül, hogy egy álma vált valóra, óriási bizonyítási vágyal is érkezett ebbe a műsorba. Az énekesnő őszintén beszél céljairól a műsort illetően, és az is kiderült, szeretné megmutatni azt, amit talán eddig még nem tudott. Ez a műsor nekem kemény kihívás lesz, tehát nagyon oda kell tenni magamat. Egy gyerekkori vágyam vált valóra nekem és a családomnak is. Úgy érzem, ez az a műsor, ahol meg tudom igazán mutatni magam, mert sokan azt hiszik, hogy én csak rappelek, úgyhogy remélem, itt még jobban meg fogom tudni mutatni a hangomat, kezdte Szofi, aki azt is leszögezte, teljes erőbedobással szeretne helytállni. Azt szeretném, ha az emberek megismernék kicsit más oldalamat is, és mindent meg fogok tenni, hogy jól sikerüljön minden produkcióm. Szerintem az én torkomban van valami, amit még nem mutattam meg, és szeretnék nagy produkciókat is előadni. Az énekesnő az első élősóban már is bizonyította sokoldalúságát, az elképesztő Amy Winehouse átalakulásával. A látványos rajtutá most a tét egyre nagyobb, így a nézők izgatottan várhatják, milyen újabb zenei stílusban lép következőnek színpadra. Legközelebb, most vasárnap, vagyis szeptember 27-én láthatják újra Szofit a TV2 képernyőjén a Sztárban Sztár második élőadásában. Maradunk a borsonline.hu felületnél. Egy szerelmi szálltól hangos a dzsungel tábor, amivel kiderült, hogy a korábbi valóvilág sztár Fenyvesi Varna lassan fél éve próbálja elnyerni pásztorvirág szívét. A Celeb vagyok Mencskinen sztárjai most leültek, és megbeszélték, hogy innentől hogyan halad tovább kapcsolatuk. Fenyvesi Barnát a valóvilág 11. évadában ismerhették meg a nézők, ahol nőügyeivel kapcsolatos botrányai miatt tűnt fel, miközben Virágot már egészen gyerekkora óta a Barátok Közt műsorából felismerik az utcákon. A Celeb vagyok Mencskinen műsorban pedig összezárva találták magukat, ám kiderült, hogy nem ez az első alkalom, hogy találkoztak és beszélgettek egymással. Pásztor Virág elmondása szerint már fél éve ismerősök, majd barátok lettek, ám Barna ennél többet szeretne. A Celeb vagyok Mencskinen indulásakor is már többször említette a korábbi valóságshow szereplő, hogy eltalálta Ámor nyila, és az is kiderült, hogy Pásztor Virág az a személy, akibe beleszeretett Fenyvesi Barna, azonban a műsorban most fény derült arra, hogy mit is gondol Virág róla és arról, hogy a jövőben akár együtt is lehetnének. Az elejétől jeleztem, hogy máshogy állunk a másikhoz. Nyilván eltelt fél év, ami alatt nagyon közel kerültél a szívemhez, de nem úgy. Nem azért, mert rossz lennél, csak nálam más indítja be a szerelmet. Azt érzem, hogy a fiú, akiről meséltem, ő a végső állomás. Jelentette ki Pásztor Virág, így Barna bekerült abba a híres barátzónába, amit minden férfi próbál elkerülni. Emellett elég az is kiderült, hogy a színésznőnek is van egy kiszemeltje, akivel még nem alkotnak egy párt. Azonban a valóvilág korábbi szereplője kitállalt arról, hogy ebben a fél évben pontosan mi is történt kettejük között. A legbosszantóbb az egészben, hogy ő azt mondja, hogy egyértelmű jeleket adott azzal kapcsolatban, hogy nem szeretne tőlem semmit, viszont ez nincs így. Sok olyan program volt, amit férfi és nő barátságban nem csinál. Nem alszunk csak úgy együtt, nem fekszünk le a másikkal, nem megyünk el kettesben vacsorázni, ha nem akarok valakivel semmit, akkor ott nincs testi kontaktus. Szögezte le Fenyvesi Barna is, hogy még mi történt velük, meg mi történik majd velük, ezt is kutatja a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd! Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu felülettel. Az Adó Den Haag csatára Bárány Donát Varga Barnabás sérülése után kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A 26 éves kétszeres válogatott futballista jó pazzal van, a múlt szombati bajnokin csereként beszállva megszerezte első élvonalbeli gólját Hollandiában, az 1-1-re végződött mérkőzésen. Őszintén beszélt a lapnak arról, hogy jelenleg nem vagyok 90 perces játékos, mármint hogy ő nyilatkozta ezt, azt mondanám 60 percet talán bírnék. Tisztában vagyunk azzal a kényszer nagyúr, így ki tudja, mit hoz az élet a következő két hétben. Könnyen lehet, hogy csereként beszállva frissen tudok a legtöbbet segíteni a csapatnak, de ezt majd a szakmai stáb eldönti, hogy mit mondott még ezen kívül Bárány Donát, ez is olvasható a portálon. Nagypapája Földesi Károly egyelőre 93 NB1-es mérkőzése előtte jár, ám Hőzsombor megtette az első lépéseket, hogy legalább utolérje a 19 esztendős korosztályos válogatott középpályás nyáron igazolt a nyíregyházas, gólt szerzett a Vasas és a Ferencváros ellen is. Labdarúgásnál maradunk, az angyalföldiekkel vívott találkozó előtt saja bevallása szerint ezt mondta: éreztem, hogy gólt rúgok, először voltam kezdve az élvonalban, a 9. percben betaláltam, abban a pillanatban talán csak a szüleim, a nagymamám és a barátnőm lehetett boldogabb nálam a stadionban. Az örömet azonban elrontotta, hogy végül pont nélkül maradtunk. Hős Zsomborral is készült egy beszélgetés, ez is olvasható a nemzetisport.hu oldalon. Nehéz megmondani, melyik csapat a legesélyesebb arra, hogy a ma kezdődő női kosárlabda bajnokság 2026-27-es idényét aranyéremmel zárja. 2024 óta, amikor az első számú favori DVTK megnyerte első bajnoki címét, borult a papírforma a finálékban. Így az elmúlt két évben történtek egyértelműen arra intenek minket, hogy tartózkodjunk a határozott véleménytől. Ami biztos, 11 csapat vesz részt a küzdelmekben. A lap szakértője, Balogh Judit szerint ezt mondta: a válogatott VB eredmény egyfajta löket lehet az a játékosoknak, akik elhihetik, mi sem vagyunk kriplik, és az edzőknek is hitet adhat, hogy bízzanak a magyar kerettagokban. Vele is készült, mármint Balogh Judittal is egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon. Csütörtöktől vasárnapig minden a triatlon körül forog, a Spanyolország északnyugati szegletében található Pontevedrában a tét a világbajnoki cím. Az esélyekről Pipták Tamás szövetségi kapitány a lapnak azt mondta: ismét jó szezon zárhatunk a világbajnoki nagy döntővel. Bízunk benne, hogy a tavaly előtti eredményeket többé-kevésbé sikerül megismételnünk. Talán nem lesz akkora éremeső, mint legutóbb Wollongongban, de reméljük fiataljaink a korosztályos versenyekben, a mixváltóban és az egyéni futamokban is jó eredményt érnek el. Emellett nagyon bízunk benne, hogy az elit versenyzőink a világbajnoki sorozat összetett pontversenyében tovább javítanak a pozíciójukon. Triatlon is téma több más mellett, tehát a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: 92-tön, kedves hallgatók, a reklámok után a friss infókkal folytatjuk a Jó reggel Ceglédet, aztán jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézmény. Bár lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenni december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius 7.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este hatig Süveg és András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, és elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat. Is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arzész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzés határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként pára köt képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Taylor Swift énekel a következő óra legelején, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
8: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
9: A pápával találkozik a kormányfő, többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a Kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbi Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussalásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni. Erre figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori a száj a vízszint ingadozás, és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is.
3: Az időjárásról.
9: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Balaton. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk slágerekkel, a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Néha nem megy a terv szerint. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma miközben teljesíted a kötelességedet, vagy a tervezett feladatodat, ne feledkezz meg arról sem, hogy az életben nem csak az a dolgot, hogy munkát végez. A munka és a kötelesség nem lehet elegendő cél, az inkább az eszköze annak, hogy végül a saját életed is élhetőbb legyen. Gondoskodj arról, hogy legyen egy kis élvezet is a napodban, erre pedig most még egy remek alkalmad is adódik. Bika, a környezeted egy részének te jelented a stabilitást, ami ma különösen fontos lehet. A közeledben lévők figyelnek és hallgatnak is rád, véleménye sokak számára mérvadó, ez felelősséget is jelent. Ügyelj ma erre különösen, amikor valaki tanácsot kér tőled egy kényes ügyben. Vigyázz, mit javasolsz! Ikrek, néha mindenki lehet kicsit önző, és ma kialakulhat egy olyan helyzet, amikor neked egyáltalán nem lesz ínyedre, hogy más ügyeivel foglalkozz, vagy tekintettel legyél másokra. Ne érezd emiatt kellemetlenül magadat, és azt se gondold, hogy mindezért elnézést kellene kérned. Mindenki vegye tudomásul, hogy most te jössz, és kész. Rák, ha te a jelekből vagy a körülötte történő eseményekből más következtetést vonsz le, mint a környezeted, ne gondold azt alapból, hogy te tévedsz. Ha úgy érzed, neked van igazad, még ha úgy is tűnik, hogy mindenkivel szembemész, akkor is tarts ki a saját véleményed mellett, most ugyanis jó esély van arra, hogy te látod jól a dolgokat. Oroszlán, lehet, hogy ma figyelemmel kellene lenned egy a környezetedben élőre, mivel elképzelhető, hogy akaratodon kívül kellemetlenséget okozol neki, vagy akadályozod valamiben. Amennyire csak tudsz, legyél rá tekintettel, de azért teljesen alá sem kell rendelned magadat neki. Egy okos egyensúly, egy kompromisszum lesz az, ami ma segít neked. Szűz, megtervezed és működik. Te ehhez vagy szokva, de ma nem biztos, hogy minden a terveid szerint fog történni. Egy váratlan esemény ugyanis felboríthatja az elképzelésedet, és neked hirtelen valami újat kell majd kitalálnod. Legyen ez a munkáddal kapcsolatos, vagy egy magánjellegű projekttel, szinte biztos, hogy azonnal lesz ötleted, de vajon az első ötlet lesz a legjobb? Ne kapkodj! Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak.
7: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy a mai nap lesz az, amikor kicsi besokkalsz, és azt érzed, hogy egy kicsit el kell távolodnod a közegtől, amely minden nap körülvesz. Ha lesz rá lehetőséged, lépj. Szervezd magadnak elvonulós programot, ahol senkivel vagy éppen egy teljesen más társasággal kell együtt töltened az időt. Hidd el, egy kis változatosság nagyon sokat számít. Skorpió, ma lehet, hogy összetűzésbe keveredsz valakivel, amikor előállsz egy új ötlettel, vagy megoldási javaslattal valahol. Valaki ugyanis egészen másképpen képzeli el a dolgokat, és jó esélye van annak, hogy ennek hangot is ad. Ha úgy látod, hogy neked van igazad, küzd érte, de fogadd el, ha ennek az ára némi kompromisszum is lehet. Nyilas, ma a természet és te szinte egy hullámhosszon lehettek, így a napod akkor fogod legjobban sikerülni, ha minél több időt töltesz a természetben, feltöltődhetsz, új inspirációkat kaphatsz, és olyan energiákat elítődhetsz, melyek nem mindennapi erőt kölcsönöznek neked. Szükséged is lesz rá hamarosan, úgyhogy ki a szabadba. Bak, ma ügyelj arra, hogy ne csak a feladatok, a teljesítmény legyen a középpontban, hanem jusson idő az érzelmekre, a lelki életre is. Ma ugyanis sokkal fogékonyabb lehetsz az élet e dolgaira, és képes leszel mélyebben megélni azokat. Mindez pedig jó felütést adhat egy talán váratlan, de igencsak kellemes esemény az életedben. Vízöntő, ma úgy érezheted magadat, mint akit egyszerre két irányba húznak, mivel azonban egyszerre nem indulhatsz két helyre, neked kell eldöntened, melyik legyen az irány. Fontos, hogy a felelősségérzetednek megfelelően cselekedj, de egy pillanatra se feledkezz meg arról, hol is vagy te a történetben. És végül halak. Ma elképzelhető, hogy a szokásosnál nagyobb feszültséget fogsz érzékelni körülötted, különösen akkor, ha olyan közegben kell lenned, ahol te leszel a középpontban. Próbáld meg egy kis vidámsággal tompítani az élét a helyzetnek, és ha kell, légy megengedő bizonyos emberekkel szemben. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: A pápával találkozik a kormányfő, többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a Kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbi Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussalásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni. Erre figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori a száj a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, ez meg itt a Jó reggelt Ceglét című műsor. Folytatjuk reklámok után dalokkal, nem sokára pedig visszatérek. Jó pár programot ajánlok önöknek, valamint szólok az időjárásról is, ezért is maradjanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt, Ceglé!

0: Személyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként pára köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ez a dal szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gírosz.
9: Pont egy gírosz?
8: Igen, pontosabban a gírosz pont.
7: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: A pápával találkozik a kormányfő, még lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt. A Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában. Majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott 14. Leónak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távolzók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni.
3: Az időjárásról.
10: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután már több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szempontból. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel. Hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Ceglén!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7:00-tól 18:00-ig, szombaton 7:00-tól 13:30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog erről beszámolni, a ceglédi rendőrkapitányságról. Ő már itt van a vonal túlsó végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából ezen a héten is.
3: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Na hát nézzük csak, hogy mennyi dolog volt, és itt a bűnügyi résznél most elsősorban a bűnmegelőzés kerül előtérbe, mert ismét elszaporodóban van egy olyan bűncselekményfajta, amiről már egy jó pár hónapja azt hittük, hogy tulajdonképpen eltűnt, aztán kiderült, hogy mégsem. Jól tudom?
3: Nagyon jól tudod, de hát ez egy ilyen megfelelő hullámzós, ilyen periodikus jelenség, hiszen mindig így van, egyszer föllángol, aztán eltűnik.
2: Hát, igen.
3: Azt hiszük, hogy megszűnik, aztán megint megjelenik. Ez az unokázós csalás, amivel már hosszú-hosszú évek óta folyamatosan foglalkozunk, és általában azért módosítják azokat a történeteket, amivel becsapják főleg az idős embereket persze. Most jelenleg, amit az elkötők használnak, úgymond legenda történet, amivel becsapják az embert, az sokat nem vázott a tavaly ilyenkorihoz képest. Tehát idős embert hívnak fel, legtöbbször vonalas számon, tehát vonalas telefont hívnak.
2: Igen.
3: Idős emberek szeretik a vonalas telefonszámot, kevesebbet használják a mobiltelefonokat.
2: Igen.
3: Elmondják, hogy az unokád baleset érte, vagy rendőrnek, vagy ügyvédnek, vagy ügyésznek, de az a lényeg, hogy valamilyen hivatalos személynek adják ki magukat a telefonba, és mindenáron nagyobb összegű pénzt kérnek azért, hogy az unokát elengedjék egyfajta fogvatartásból, mert a baleset miatt vádalkót vagy óvadékot kell lerakni, tehát olyan dolgokat találnak ki, ami idő számára hihető.
2: Igen.
3: És most is például a környékünkön Érdem volt ilyen bűncselekmény, ahol az idős ember megijedt, amikor elmondták, hogy az unokája bajban van baleset miatt, és pénzre van szüksége, nagy mennyiségű pénzre. Az idős az összes készpénzét, több mint 4 millió forintot berakott egy nejlontacskóba, még két aranygyűrűt is belerakta, mert mondták, hogy az aranyékszer is jól jön, és ezt az acskót kirakatták vele a kerítésre. Na most persze jött utána az elkövető, akinek az a dolga, hogy ezt a csomagot felvegye, hiszen ők már várják ezt, ott vannak a közelben, gyorsan felkapják a pénzt az acskóstól, és eltűnnek általában. Egyébként azt tapasztaltuk, hogy külföldi elkövetők ezek, tehát magyarul beszélő külföldi elkövetők, és még lássuk, külföldi is koordinálják az egészet, tehát nem egyszerű a felderítés az ilyen bűncselekményeknek megelőzni, annál egyszerűbb és annál könnyebb lenne. Tehát azt kérnénk a lakosságtól, hogy szíveskedjen már mindenki beszélni az idős hozzátartozóival. Azonnal legjobb, ha az idősek hallanák, amit mi rádióban beszélgetünk egymással,
2: igen.
3: Tanulnának belőle, de inkább aki hallja, vegye fel a kapcsolatot az idős rokonával, nagyszülőkkel, nagypapával, nagymamával, mondják el nekik, hogy egy, nem jó otthon és nem biztonságos otthon nagy mennyiségű készpénzt tartani.
2: Például.
3: Kettő, ilyen esetben, ha van ilyen, akkor nem az az első, hogy pénzt kell adni egy idegen embernek, sőt, mit nem is tudjuk, hogy kinek adja, csak kirakja a kerítésre, mert hivatalos eljárásban ilyen nem létezik.
2: Abszolút.
3: Tehát ha valaki egy hivatalos eljárásban egy összeget lerak való az asztalra, ott átadás, átvétel, jegyzőkönyv készül róla,
2: tehát az,
3: hogy jegyzőkönyvezik, de ilyen nincs a büntető eljárásban ilyen fajta cselekmény, hogy rakjunk ki egy pénzt, és az acskót, nejlonzacskót a kerítésre, ezt majd mi elvisszük, úgyhogy ne bízzanak így az idegeneknek, ezeknek a legendáiknak, és a legfontosabb azonnal felhívni egy rokont, vagy a szülőket, vagy a unokát, hogy minden rendben van a gyerekkel. Ez a legfontosabb. Nyugodtan el lehet ezt mondani ennek a akárkinek, aki hívja fel az időst, hogy rendben van, de először följön a családon, és akkor tessék engem majd visszahívni, ezt akkor intézzük.
2: Aha.
3: És nyugodtan többet nem fogják hívni
2: az időst. Az egész biztos. Igen. Szóval észnél kell lenni, nincs mese továbbra is.
3: Így van, a legfontosabb semmit. Tehát aranyékszer, azt pláne nem fogad el a hatóság, tehát Isten őrizne meg attól. Tehát az, hogy nejlontacskóba kilakjam bármilyen értéket, bárkinek is, akivel nem fog találkozni, ilyet nem szabad csinálni. Tehát becsapják az ember, kihasználják azt, hogy egy idős ember hiszékenyebb, elhiszi, hogy bajban az unokája. Sőt, még olyan is volt, és ez egyfajta azért rákészülődés erre a cselekményre, hogy tudják az idős ember unokájának a nevét például.
2: Aha.
3: Vagy tudják, hogy mivel foglalkozik. Tehát jól felkészültem beszélni az idős emberrel.
2: Uh-huh.
3: A másik probléma az, hogy 80 év fölött is értetnél a beszélgetés során, sokszor az idős maga mondja el ezeket az információkat.
2: Igen.
3: Utána már nem üzeszi, hogy ő ezt elmondta. hanem ő arra emlékszik, hogy tehát a, hivatkoztak a Zsoltikára, a unokájára, de, de azt már nem tudja megmondani, hogy ő esetleg említette, hogy Zsoltnak hívják az unokáját.
2: Igen, igen, igen. Hú, hát bizony-bizony, a bizalom még bennük az idősekben sokkal jobban megvan, és hát erre bizony ráfizethetnek, szó szerint ráfizethetnek, és nem is kicsit.
3: Van, van rásul még jó példa is, hiszen volt már olyan idős személy, akit felhívtak így a csalók, és az idős rögtön azzal próbálkozott, hogy hát ő nem tudja, neki nincs unokája.
2: Aha.
3: És abban a pillanatban bontották a vonalat.
2: Ennyi.
3: Tehát ennyi. Volt unokája az idős embernek, de, de megpróbált, hogy mire, mire, hogy reagálnak majd erre az információra, telefonálok,
2: ügyes,
3: és
2: ügyes.
3: Rögtön bontották a vonalat, és mentek tovább. Sajnos más már nem volt ennyire rafinált, és attól tudtak pénzt elvenni.
2: Igen, igen, igen. Szóval kicsit rafináltabbnak, ügyesebbnek kell lenni tényleg, és a fiatalabbak pedig hívják föl az idős rokonok figyelmét erre, hogy ez a veszély sajnos nem múlt el, és ez bárkit elérhet, úgyhogy tessenek tényleg nagyon-nagyon óvatosak lenni. Mint ahogy viszonylag óvatosak voltak azok is, akik közlekedtek az elmúlt héten, mert hát hál' Istennek a múlt heti nagyon csúnya baleseti statisztika után most egy jóval kedvezőbbel tudunk szolgálni, ugye Csaba?
3: Sajnos igen, a múlt hét az nagyon-nagyon elszomorító volt 9 balesettel, most csak az egy harmada valósult meg, tehát 3 balesetnél kellett egy hét alatt a kollégáknak intézkedni. Abból az egyik az egy anyagi káros volt. Itt a nem megfelelő oldal távolság hiánya miatt érintőlegesen ütközött egymással 2 személy gépkocsi. Itt anyagi kár keletkezett, gondolom, hogy ilyenkor által visszapillantott tükrös szoktak összeérni, vagy súlyosabb esetben, igen, hogy ha túl közel mennek egymáshoz, akkor a kocsinak az oldalai érintkeznek egymással. A másik 2 esetben az sajnos viszont volt sérülés is, szerencsére csak könnyű sérülés, mind a 2 esetben könnyű sérülés volt. Hát a egyik esetben figyelmetlenség miatt a személygépkocsi elektromos kerékpárossal ütközött, aha, itt az elektromos kerékpáros sérült nagy valószínűséggel,
2: valószínű,
3: illetve a másik eset egy kicsit érdekesebb, ott is figyelmetlenség miatt 2 jármű ütközött egymással, de ez a 2 jármű egy kerékpár volt, a motorkerékpárossal.
2: Jaj.
3: Tehát ritka szokott az ilyen lenni, de most ezen a héten ez is összejött, úgyhogy kerékpár, motorkerékpár ütközött egymással, nem tudom, hogy mi volt ebben a sérült, valószínűleg a kerékpáros sérülékenyebbek ilyen esetben,
2: persze,
3: de jól látszik, hogy gyakorlatilag ezekből a balesetekből rögtön 2 megfelelő odafigyeléssel el lehetett volna kerülni, és azt mondom, hogy például az oldaltávolság nem megfelelő tartása is egy olyan baleseti ok, amit megfelelő odafigyelése azért elkerülhető. Tehát
2: igen,
3: nem tudom, milyen szituáció volt ez, de tartok tőle, hogy a figyelmetlenség volt azért ebben is a ludas.
2: Igen, igen. Na, de hát nem 9, hanem 3 baleset, és szerencsére súlyosabb sérülés nem történt. Tehát reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, és a jövő héten már akár
3: bízunk,
2: egyről sem kéne beszámolni, de jó lenne.
3: Bízunk benne, mert a mi szempontunk szerint persze 93-ra milyen nagyszerű eredmény, hogy lecsökkent a balesetek száma. Nekünk az volna a megfelelő elfogadott eredmény, hogy a 0 baleset lenne, tehát nem kéne balesetekkel foglalkozni, mert akkor azt mondhatnánk, hogy olyan biztonságosak voltak Cegléd útjai, hogy ezen a héten például nem sérült meg senki. Hát most ezt nem mondhatjuk el, de valóban kicsit szebb a kép, mint mondjuk egy héte ezelőtt. Már remélem, hogy a következő hét majd megint jobban sikerül.
2: Reméljük, reméljük. És hát most már úgy tűnik, ugye, hogy eltelt már úgy jó 3 hét az iskolai tanévből is, és az az iskolába járós, meg az iskolából hazajárós időszak is most már úgy kezd beállni, és az autósok és egyéb közlekedők is most már kezdik megszokni ezt a fajta rendet.
3: Igen, ezt beszéltük emlékszel az elején, hogy mindig van egy ilyen közel 1 hónap átmeneti időszak.
2: Körülbelül.
3: Hiszen nem azt jelenti, hogy utána 1 hónap múlva már nincs iskola, és akkor megint minden más lesz, hanem most is ugyanúgy járnak a gyerekek iskolában, mint szeptember 1-én. Csak valahogy azok a kaotikus állapotok, az a hihetetlen mennyiségű torlódás, meg idegeskedés, az valahogy szétoszlik, és átveszik a ritmust az emberek. Tehát kialakul a fajta életritmus, ami kell ilyenkor a gyerekek. Mikor kell indulni az iskolába, vagy otthonába, hol kell megállni, mikor kell érte menni. Hát ez látszik, hogy kell egy hónap. Most már teljesen más a közlekedés a városban, mint mondjuk a szeptember 1-i kezdési héten.
2: Igen, igen. Na és az a folyamat is reméljük, hogy folytatódik. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és azt hiszem, hogy van mit megfontolni, főleg itt az unokázós csalásokkal kapcsolatban, meg a közlekedés szempontjából is. Tehát tényleg a figyelem nagyon fontos az élet minden területén, közlekedésben is, meg a családi viszonyoknál is, úgyhogy legyünk nagyon óvatosak, körültekintőek, hogy nekünk itt minél kevesebb dolgunk legyen majd a jövő héten Karasz Csabával, akinek köszönjük szépen az információkat és a jó tanácsokat is. Köszönjük, Csaba!
3: Köszönjük, viszont hallásra, szervusz, Gábor!
1: Szegléd Rádió!

0: friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Cegléden, aztán pedig majd a közös ismerősökkel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: A pápával találkozik a kormányfő, még lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándék 14. Leónak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távolzók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teás készletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután már több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat. Is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: reggeli műszaknak a jó reggel ceglédnek vége. Mindjárt indul a plusz-minusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. Ugyan azon a Ray Dalton érkezik hozzánk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászárócentrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önélet rajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó emlékeket ajándékoz a pápának a kormányfő. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütésre, majd délutántól több felé esőre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. A Tisza párt támogatottsága stabil és továbbra is olyan magas, amire korábban még nem volt példa. Ezt mondta a Medián ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádióban. A tegnap közölt felmérés szerint a pártot választani tudók között a Tisza 64, a Fidesz 27%-on áll. Hanna Endre fontos fejleménynek nevezte, hogy a társadalom minden rétegében többségbe kerültek azok, akik maffia államnak látják a korábbi rendszert. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András szintén a Kossuth Rádióban. A korábbi egybank elnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda, az MNB-hez köthető, hivatali visszaérés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalatú Magyar Bankra annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelőbizottsági tagságáról. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indítatásúnak nevezte az akciót. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra.
2: Az időjárásról.
6: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18-24 fok, késő este 8-14 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jóval tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz 2-t folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, na meg a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: drop dead.
1: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a folytatásban. A blik.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. Most szeptember 22-én ünnepelte 38. születésnapját Szabó Zsófi, aki minden bizonnyal élet egyik legszebb ünnepi ajándékára vár, napokon belül világra hozza második gyermekét. A Blik információi szerint a műsorvezető kisbabája, hát hol máshol, ha nem egy svájci klinikán láthatja meg a napvilágot. A műsorvezető egy ideje az alpesi országban van férjével, és várják a nagy napot. Zsófi számára hosszú út vezetett el a mostani boldogságig. Korábbi férjével, gyermeke Mendel apjával elváltak, és több félresiklott kapcsolaton van túl. 2023-ban talált rá ismét a szerelem egy, az 50-es éveibe járó szír származású luxus óra kereskedő Bassam Abu Watfa oldalán. Kapcsolatuk hamar komolyra fordult, hát nyilván már luxus óra kereskedő, és már a műsorvezető féltve őrzi magánéletét, idővel kiderült, hogy románcuk jóval több egy múló fellángolásnál. A pár tavasszal titokban össze is kötötte az életét. A családbővítés gondolata sem állt távol Zsófitól. A műsorvezető már 2025-ben a Nőklapjának adott interjújában arról beszélt, hogy nagyon szereti a gyerekeket, ugyanakkor egyedülálló édesanyjaként nem könnyű egyszer helytállni a munkában és a gyereknevelésben. A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy keveset vagyok a gyerekemmel, pedig ez nem így van. Csak ebből semmit nem osztok meg a közösségi médiában. Ha tehetném, lenne 4-5 gyermekem, és csak főállású anyuka lennék, nyilatkozta a lapnak Szabó Zsófi, akinek életét minden bizonnyal megkönnyítette, hogy olyan társra talált, aki mindenben támasza. Itt talán nem is meglepő, hogy kapcsolatukban hamarosan a gyermekáldás is beköszöntött. Amikor fény derült házasságukra, szinte egy időben érkezett az örömhír. Szabó Zsófi második gyermekét várja. A műsorvezető májusban egy fotóval jelentett be a várandóságát, amelyen már jól látható volt gömbölyödő pocakja is. A meghitt pillanathoz egy sokatmondó üzenetet is társított. Egy új fejezet. Már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában. Nem sokkal később Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot. Búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazin műsornak, a Mokkának. Ekkor az egyik kolléganője, Proksa Szandra véletlenül elszólta magát, és posztjában arra is utalt, hogy Zsófi feltehetően kisfiút hord a szíve alatt. Jó babavárás, Zsófi, egy biztos, két kisfiú édesanyjaként csak annyit mondhatok, hogy életed egyik legszebb időszak előtt állsz. Kívánom, hogy minden pillanatra csodás legyen, írta ki jó kívánságait Szandra, amely igencsak sokat sejtető. Úgy tudni, Zsófit már csak napok választják el kisbabája érkezésétől. Egy közel ismerős megerősítette, hogy a műsorvezető szeptember végére, október elejére van kiírva, nem sokkal Szabó Zsófi 38. születésnapja után várható, így az édesanyja számára aligha lehetne szebb születésnek ajándék a gyermekáldásnál. Hát kérem szépen, Szabó Zsófival és az ő gyerek várásával is foglalkozik a portál a blik.hu felületén.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel foglalkozunk itt a Lapszemlében. Újabb fordulatot vett Kisgrófó és öccse Gyémi családi konfliktusa. Nem bírnak nyugton maradni néhány nappal azután, hogy a két testvér közötti nézeteltérésből rendőri intézkedésig fajuló ügylet. Gyémi most nyilvánosság előtt kért bocsánatot bátyjától. Azt írta, szeretné maga mögött hagyni a történteket, és bízik benne, hogy a családi kötelék erősebb lesz a köztük kialakult félreértésnél. Kozák István, azaz Gyémi a Facebook oldalán osztott meg hosszabb bejegyzést, melyet egyenesen testvérének címzett. Ami nem hívta föl, na mindegy. Mint írta, a konfliktus egy félreértésből alakult ki, és fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy szerinte nem féltékenység vagy rossz indulat húzódott a háttérben. Közöttünk egy félreértésből kialakult konfliktus történt. Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy nem féltékenység, rossz indulat vagy bármilyen hasonló dolog állt mögötte. Szóváltás történt közöttünk, de tetlegességre nem került sor, írta, majd ezután nyilvánosan bocsánatot kért bátyjától. Én, mint fiatalabb testvér, szeretnék tőle őszintén bocsánatot kérni mindazért, ami fájdalmat vagy rossz érzést okozott neki. Nem szeretném, hogy egy félreértés és egy nehéz pillanat tovább mélyítse köztünk lévő távolságot, fogalmazott bejegyzésében, melyben arról is írt, hogy azért imádkozik, mielőbb helyreálljon a béka családban, üzenetét végül megható sorokkal zárta. Testvérem, kívánok neked erőt, egészséget és boldogságot, szeretlek, és szeretném, ha tudnád, rám mindig számíthatsz. Bízom benne, hogy a szeretet és a család köteléke erősebb lesz minden félreértésnél, írta. Hát kérem szépen, hogy mi lesz a reakció Kisgrófótól, az majd kiderül, gondolom én, a következő napokban. Maradunk még a blik.hu oldalnál. Komoly félelmével nézem be a TV2 házasság első látása című műsorának ma esti adásában Zentai Mercedes, aki férje Bakonyi Renátó támogatásával próbál túllépni a mély víztől való rettegésben. Egy néhány évvel ezelőtti traumatikus eset óta nehezen merészkedik mély vízbe, akkor úszás közben ugyanis megörcsöltek a lábai és kis jel megfulladt. A halálközeli élmény mély nyomot hagyott benne, és számára már önmagában is komoly kihívás jelent, hogy ismét vízbe merészkedjem. Amikor megláttam a medencét, iszonyatosan összeszorult a gyomrom, hogy ez nagyon mély, én ebben nem szeretnék belemenni, és iszonyatosan félek, számolt be érzéseiről Merci, amikor szembesült azzal, milyen kihívást tartogattak számukra szakértők. Férje Renátó kérdésére aztán arról is őszintén mesélt, milyen korábbi történés miatt alakult ki benne a mélyvíztől való félelem. Ez az eset pár éve történt. Az utolsó háthosszomnál azt éreztem, hogy az egyik tapam elkezd begörcsölni, akkor még semmi bajom nem volt, dolgozott bennem az adrenalin, úgy voltam vele, hogy végigcsinálom. Ezt követően csak annyira emlékszem, hogy begörcsölt a másik is, majd minden kiesett, nem tudom, hogy mi történt. Utána már az a kép van meg, hogy kint vagyok a parton. Emlékezett vissza a medence partján ülve a traumatikus élményre Merci, akit férje megértően hallgatott, miközben feltárta előtte fájdalmas emlékeit. Egyébként jól esett, hogy megkérdeztem, miért félek a víztől, hogy próbált egy kicsit belelátni az én helyzetembe, és nem viccelt el, hanem komolyan vette, mondta a műsorban a feleség, aki hosszú évek kihagyása után most először próbált ismét mélyvízbe úszni, hogy ez hogyan sikerült neki, vagy egyáltalán sikerült-e neki, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról is majd, meg a ma esti műsorból szintén. Jó olvasgatást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként páraköd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és öreg fiatalok, a délelőnnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Serious Stumbling In című dalát játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: A Vatikánban tárgyal a kormányfő, albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Koszorút helyezett el a miniszterelnök a Szent István szobornál a Vatikánban. Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magánaudiencián fogadta a kormányfőt. Magyar Péter az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott a katolikus egyházfőnek. Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Görög Márta ezúttal a törvényszékek elnökeivel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével tárgyalt. Hangsúlyozta, a törvényszékeken összegyűlt tárgyalótermi és bírói gyakorlatok felhasználása segítheti, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak, hatékonyak legyenek. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádióban. A korábbi egybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsított kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre. A Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető, hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelő bizottsági tagságáról. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonos a takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Ismét fagyos volt a hajnal, három helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 2 tized, Zabarban 1 tized fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Mindegyik érték elmarad azonban a napi rekordtól, a -3 foktól, amit legutóbb Putnokon mértek ezen a napon, még 1948-ban.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól egyre több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. Emiatt félpályás lezárás és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-minusz kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 24-ével csütörtökkel. Ezért is hallgassanak rám.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: or sad song.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befűttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
3: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 21:30-tól 21:30 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

Generation of the Groove. Generation of the Groove.

0: Kedves hallgatók, szeptember 24-e van, a mai napon a Gellértek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Mercedes nevű ismerőseiket, és a Gellért germán eredetű név Gerhard Gerhard névből származik, jelentése Gerej, Dárda, Erős, Kemény. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban most zenével folytatjuk, utána pedig visszatérek születésnapos muzsikusokkal és zenészekhez kapcsolódó évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekhez zenei évfordulókkal. 1941-ben látta meg a napvilágot Linda Eastman, kétszeres Grammy-díjas amerikai fényképész, zenész és állatjogi aktivista, Paul McCartney felesége volt. 1969-ben ment hozzá. Linda előző melszívvel kötött házasságából született gyermeke, Heather Louise, őt Paul McCartney örökbe fogadta, közös gyermekeik Mary Anna, Stella, Nina és James Louise. 1997-ben Paul-t lovaggá ütötték, innentől fogva Linda megszólítása Lady lett. Egyébként több vegetáriánus szakácskönyvet írt, üzleti vállalkozó lett. 1995-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, mely áttétet okozott májában. A betegség miatt 98-ban, 56 évesen hunyt el a McCartney család birtokán. 1988-ban James Brown, amerikai zenész, letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette feleségét. 1947-ben született Mihály Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas basszusgitáros zeneszerző, Bece nevén Misi, az Omega együttes korábbi tagja, Mihály András zeneszerző fia. A zenés családból származott, édesapja, ahogy mondtam, komoly zenei közélet egyik jelentős alakja, a Magyar Állami Operaház igazgatója volt. Ő maga is klasszikus zenét tanult a Zenei Konzervatórium Gordon kaszakán, ott ismerte meg Presser Gábort. Játszott a Scampolo, a Futurama együttesben, majd 67-ben Varsány István helyére csatlakozott az Omegához. Az egyik próbára elhívta Pressert, aki kezdetben külsős zeneszerzőként komponált számukra dalokat, majd egy évek később teljes úttaggá lépett elő. Ők voltak az együttes első képzett zenészei. Nagyban hozzájárultak, hogy az Omega a magyar beat együttesek élvonalába kerüljön. Első szerzeménye egyébként az együttesben a spanyol gitár legenda, melyet ő maga is énekelt. Ezen kívül az első Omega album, az angol nyelvű Omega Red Star from Hungary dalainak többsége is az ő hangján hallható, mert az énekes Kóbor János akkor nem tudott kiutazni Angliába a felvételre. Mihály Tamás tehát ezen a napon született 1947-ben.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Naptár rovat végén. 1974-ben született Wolf Kati énekesnő, 2011-ben az év női előadója, 2012-ben és 2022-ben a dal zsűri tagja. Sok slágerdal köthető nevéhez, mint például a Szerelem miért múlsz, a Vár a holnap, a Hívjuk elő, ezeket játsszuk itt a Cegléd Rádióban is. Bár gyakorlott előadó, egy nagy nemezzel a háta mögött, az volt a cím egyébként ötletesen, hogy Wolf áramlat, valójában a Magyarország X-faktor tehetségkutató műsorban tűnt fel 2010-ben. Egyébként ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon Düsseldorfban a What About My Dreams című dallal. Wolf Kati a gyermekkorát Szentendrén töltötte. 81-ben vált ismerté, már amennyire szeret ismertségnek nevezni, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. Ahogy mondtam, 2010-ben indult el az X-faktor című tehetségkutató műsorban. A hetedik élő showjában Keresztes Ildikó és Geszti Péter Wolf Katit, míg Nagy Feró és Malek Miklós Takács Nikolászt küldte volna haza. Mivel padhelyzet alakult ki a zsűriben, a nézői szavazatok alapján döntöttek a továbbjutókról, így az élő műsorban Wolf Katinak búcsúznia kellett a versenytől. Geszti Péter, akinek köszönhetően döntetlen helyzet alakult ki, ígéretet tett az énekesnőnek, kárpótlásul írni fog neki egy dalt, a versenyt nem, az országos hírneve viszont megnyerte magának, ennek köszönhetően. Pontosan ez a dal szól, amiről én beszéltem, mert Geszti Péter írt a születésnapos Wolf Katinak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban.

0: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként pára köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.

0: Kedves hallgatók, véget érte a mai plusz minusz kettő, indul a csütörtök délután, mutatom, hogy mivel.
1: Oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet.
0: A hírek után Miles Smith énekli el nekünk Nice to meet you című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Estig több felé lehet eső, zápor. Sokan jelentkeztek a nemzeti parkok vezetésére. Új kártevő jelent meg az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Magánaudencián fogadta 14. Leópápa Magyar Pétert, a miniszterelnök és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter délután felkeresi a Szent Péter tér oldalában található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt is, amelyet Ferenc pápa alapított 2015-ben. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Több mint 100 adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120 jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átlátható eljárásban, szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népih azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megújult a felső zsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint kerékpártárolót is kialakítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg, és több helyen környezetrendezést is végeznek. A kormányablak épületének csapódott egy teherautó Újpesten, miután összeütközött egy villamossal az István úton. Az Újpest.hu szerint senki nem sérült meg, de az épület megrongálódott. A baleset miatt délelőtt egy ideig pótlóbuszok jártak Rákospalota Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között. Ismét fagyos volt a hajnal, 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason -1,1 fokig hűlt le a levegő, még Széchenyben 0,2, Zabarban pedig 0,1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál.
3: Az időjárásról.
8: Estig többfelé lehet eső, zápor. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani. 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jóval tudják, a kamionstopp 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés jóvoltából Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi lesz a dialógus témája, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ezt már is egy beszélgetéssel folytatjuk a csütörtök délutánt, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, igen, jó hete van most a Cegléd Rádiónak mondhatni, hiszen egymásnak adják a kilincset a díszpolgárok. A napokban beszélgettünk 2026 díszpolgárával, Tűri László tanárúrral, és most 2023 díszpolgára a vendégem, de hogy milyen apropóból ez is ki fog derülni. 2023-ban Apáti Tóth Sándor fotóművész vehette át ezt a jeles elismerést, most pedig egy másik elismerés kapcsán fogunk majd vele beszélgetni, de mindenek előtt nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, Sándor, szervusz!
3: Szervusz, Gábor! Barátsággal köszöntöm a hallgatót.
2: Vagy István?
3: Bármelyikre hallgatok.
2: Igen. Hát kérlek szépen, az apropó pedig nem más, mint hogy jött a hír, hogy a Magyar Művészeti Akadémia akadémikussá választott téged, meg is tartottad már székfoglaló beszédedet, és hát bizony-bizony igencsak büszkék voltunk akkor, amikor ezt a hírt olvashattuk. Hát nem tudom, mennyire ért meglepetésként téged ez a hír.
3: Hát azt nem mondhatom, hogy meglepetésként ért, hiszen ez egy másfél éve tartó folyamatnak a lezárása. Ugyanis még tavaly, tavasszal, nyár elején javasoltak akadémikusnak, és a kinevezésem, illetve a megválasztásom az tavaly késő ősszel történt.
2: Igen.
3: De ennek a folyamatnak a lezárását jelenti az, és a lezárásához szükséges az, hogy megtartsam a székfoglalomat. Ez történt meg a budapesti végadóban.
2: Igen. Azon viccelődtünk, hogy láttam erről képeket, és szék meg nem volt sehol, milyen székfoglaló az olyan, hogy de természetesen nyilván egy pulpitusnál álltál, és mondtad el ott gondolataidat. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép elismerés, és azért nem is tudom, hány száz kiállítás áll már mögötted, ugye? És mindezt jutalmazták ezzel az akadémikusi címmel többek között.
3: Igen, hát ez igen nagy megtiszteltetés, hiszen a Magyar Művészeti Akadémiának 350 tagja van, a film és fotóművészeti tagozatnak pedig 30.
2: Igen.
3: És ebből 10 fotográfus, és hát a 30 tag között, a tagozat 30 tagja között Oscar-díjasok, Kossuth-díjasok és egyéb kiválóságok vannak, úgyhogy igen nagy megtiszteltetésként élem meg.
2: Igen. Ez egyfajta életműdíjnak mondható, ugye?
3: Hát egyféle életmű elismeréseként mondhatjuk ezt.
2: És erről az életműről már nem egyszer beszélgettünk, és hát tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben előnyt jelent az, hogyha egy fiú az édesapja hivatását viszi tovább, legyen juhász, vagy legyen atomtudós, teljesen mindegy, de hát azért azt tudjuk, hogy ennek meg lehetnek a nehézségei is, különösen akkor, hogyha az édesapa, mondjuk az évszázad kiváló fotóművésze, Tóth István, hát azt hiszem, hogy őt sem kellett bemutatnunk, és hál' Istennek volt módunk vele is beszélgetni még itt a rádió stúdióban is. Ennek megvannak a nehézségei, meg a szépségei egyszerre talán, ugye?
3: Én a nehézségét nem nagyon éreztem, és nem igen éltem meg. Az nagyon nagy előny volt, hogy egészen fiatalon a szakmát, ami minden művészeti ágban a mesterség ismerete elengedhetetlen, nos, ezt nagyon fiatalon megtanultam. Tehát ez eleve egy nagy önbizalmat, biztonságérzetet adott, hogy amikor én valahova elmentem fényképezni, akkor tudtam, hogy ha a technika ördöge nem szól közbe, akkor én ott a képemet el fogom készíteni.
2: Igen, de az is biztos, és erről is beszélgettünk már, hogy már egészen fiatalon törekedtél arra, hogy megkülönböztethető legyél édesapádtól. Tehát neki is volt egy művészeti vonala, és te igyekeztél egy másik vonalat választani, hogy egyértelmű legyen, hogy most nem apát másolom, hanem én egy önálló művész vagyok.
3: Valószínűtlenül fiatalon kezdtem el a kiállítási életemet, hiszen 13 éves koromban
2: bizony
3: országos kiállításon szerepelt képen, és hát ugyancsak a világ nagyvárosaiban bemutathattam munkáimat 18 éves koromig. De ezek még Tóth István képek voltak, vagy legalábbis erősen hatása alatt álltam.
2: Hát ez természetes, azért valahol nyilván.
3: Igen, én is.
2: Mikortól datálod azt, hogy na, most már igazi Apáti Tóth Sándor képeket készítettél?
3: 18-20 éves korom táján történt meg az a fordulat, amikor úgy gondoltam, hogy az, amit én eddig fotografáltam, az egy gyönyörű, szép fejezet, de innentől kezdve nem ifjú Tóth István kell, hogy legyek, hanem valaki más. És akkor választottam magamnak először művész névként a Lapáti Tóth Sándor nevet, és onnantól kezdve a pályám egészen külön vált atyámértól, egészen más stílusban, más szemlélettel, más felfogásban, más célokkal készítettem képeimet.
2: És más technikával is sok esetben, ugye?
3: Igen, hát az egy formai dolog volt, akkor még csak a hagyományos filmre történő technika létezett, de én mindenképpen még atyám képeire a rendkívül nagy tónusgazdagság volt a jellemző, addig a első Apáti Tóth Sándor felvételek már a feketére és a fehérre végsőkig leegyszerűsített ábrázolást használták.
2: Igen, igen, igen. Hát érdekes tényleg a képeidet ismerve, hogy nem vagy mondható egy portréfotósnak, vagy természetfotósnak, vannak akik ráállnak bizonyos ilyen műfajokra, és abban egyébként nagyszerűket tudnak alkotni, és nincs ezzel semmi baj. Te így sokkal szabadabban barangolsz a különféle témák között.
3: Hát én nagyra vágyó tervekkel vágtam bele a fotográfusi pályámba. Én a világot teljességében szerettem volna megragadni. Tehát nem csak egy szeletét, hanem valahol a nagy egészet szerettem volna a képeimen egy kicsinyített másaként a világnak elkészíteni. Igen. És bemutatni.
2: A lényeget, ugye? Az élet lényegét mondhatni így is?
3: Vagy legalábbis, amit én annak gondolok.
2: Jó, hát természetesen ez szíved joga, minden művésznek ez szíve joga, és ez az irány jónak bizonyult ezek szerint, hiszen hát nem is tudom, hány országban volt kiállításod.
3: Elég sok országban, de elsősorban én hazai bemutatókon tártam a közönség elé képeimet, és ennek az az egyszerű oka volt, egy praktikus oka volt, ugyanis a nemzetközi kiállításokon és pályázatokon szóló képeket várnak a beküldőktől. Én viszont már ifjúkoromtól kezdve ciklusokban, nagyobb egységekben gondolkodtam.
2: Bizony, bizony.
3: És igen. Ennek a bemutatására az önálló kiállítás mutatkozott a legalkalmasabbnak, és a mai napig az önálló kiállításokon tárom közönség elé a képeimet.
2: Igen, igen, és születnek is ezek a képek most is, ugye, folyamatosan?
3: Olyan, természetesen. Annyit el kell mondanom, hogy életem eddigi fotográfusi pályám két nagy részre tagozódott. Hangsúlyozom, eddigi. Az elsőt a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett, a 60. születésnapomon megnyíló kiállításommal zártam le. A másodikat pedig ez év tavaszán Kecskeméten az Agora központban mutattam be, a Palackposta, emlékek a 20. századból, a Vasfüggöny keleti oldaláról című munkámmal.
2: Igen.
3: Zártam le ezt a eddigi fotográfusi pályámat.
2: Eddigi, fontos.
3: Eddigi, ezt így sokszor hangsúlyozom, tele vagyok tervel és energiával, és már elkezdtem dolgozni újabb ciklusaimon.
2: Nagyon jó, majd ezekre is kíváncsiak leszünk, de egy picit személyesebb kérdés, hogy nem tudsz elszakadni a Csatorna utcától? Ugye, hiszen ilyen világhírű művész, mint te vagy, megélhetne bárhol máshol a világban, Amerikában, vagy Nyugat-Európában, vagy Ausztráliában, bárhol, de te ragaszkodtál Cegléthez és a Csatorna utcához.
3: Igen, ma már ez csak egy emlék, hiszen ifjúkoromig valóban a Csatorna utcában is laktam, hosszú ideje már nem. Viszont a 90-es évek közepétől egészen a 2010-es évek közepéig erősen kötődtem hozzá, hiszen egy nyomdát működtettem először egyedül, majd utána három fiunkkal közösen, és az is a Csatorna utcában volt. Viszont már több mint 20 éve egészen más részén élek a városnak, de valóban a városhoz erősen kötődöm.
2: Eszedágában sincs tovább állni.
3: Eszedágában sincs, ahogy eddig sem volt, hiszen a városnak az épített részéhez is kötődöm. Tehát egy-egy épülethez, egy utcasarokhoz, egy kis zsikátorszerű részlethez, viszont az emberekhez erősebben.
2: Igen.
3: Barátaim itt voltak, sajnos egyre fogyatkozó számban.
2: Hát igen, igen, ahogy az idő megy, sajnos ez ezzel jár. Megkértelek arra, mert ugye előzetesen beszélgettünk telefonon, és említetted, hogy megjelent egy kötet, és ebben szerepelsz te, és mondom, ezt szeretném én is látni. Hát jól megcipeltettelek, mert ez egy több kilós, hatalmas nagy könyv. Itt van előttem, most emelem ide magam elé. Ennek a címe a Magyar Fotoművészet 300 alkotója. Idei friss kötet, még tulajdonképpen meg sem jelent mondhatni, ezt még csak az érintettek kapták meg, és ebben bizony ott szerepelsz te is a 300 magyar fotoművész között, ami azért nem kis megtiszteltetés szintén.
3: Igen, hát ez teljesen új kiadvány, tegnap hoztam el a kiadóból, és a magyar fotográfia történetét öleli föl. Tehát a kezdetektől a mai napig 300 alkotót ért az a megtiszteltetés, hogy ebben szerepel. És ebben a kötetben én is kaptam egy dekagramnyi részt.
2: Még de a többiek pedig, is annyit.
3: Mégpedig ez a könyv 3 kg, tehát 300 dekagram súlyú, és...
2: Jaj, kiszámoltad, a matekból is én jó vagy.
3: Kínálkozott a következtetés, hogy ebből én egy dekagramnyit nyomok. De Ceglédit kitüntetett módon képviselteti magát 3 dekagrammal, ugyanis rajtam kívül atyám, Tóth István, és Markovics Ferenc, aki
2: jaj, de jó.
3: Erőteljesen Ceglédhez kötődött, bár élete utolsó részében Budapesten élt, Markovics Ferenc is képviseli a fotográfiát.
2: Nagyon jó. Hát egy ilyen kötetben 3 Ceglédi is. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
3: Nem egy rossz társaság, mert nem bizony. Robert Kapától Brassain keresztül
2: nagy nevek.
3: Valóban óriási nagy nevek szerepelnek.
2: Nagy nevek, igen. Ugye hangsúlyoztad itt nem egyszer, hogy eddigi pályafutásod, ami azt jelenti, hogy aktívan dolgozol, és ennek a munkának egy része nyilván a laboratóriumban, vagy a megfelelő helyen zajlik, de a tekintélyes része pedig fejben, ugye?
3: Mondhatni. Igen, ez egyértelmű, hogy az eddigi anyagaim szigorú szerkezet szerint jártak körbe egy-egy jelentősebb, az élet-halál nagy kérdéseit, a születést, az ősöket, az elmúlást fogalmazták meg, de most egy kicsit játszani is engedem magam, bár van egy nagyon fontos feladatom.
2: Nice.
3: Ugyanis rendezni kell nem készülök halni, élni készülök erőteljesen, de szeretném, hogyha az eddigi képeim is megmaradnának, és nem csak egy fiókban lapulnának rendszerezés nélkül. És a kutatók számára, a majdani reménybeli kutatók számára is ez hozzáférhető és áttekinthető legyen. Uh-huh. És hát a következő év, vagy talán évek nagy feladata lesz, hogy ezt digitalizáljam, és valamilyen formában közzétegyem.
2: Igen, hát nagyon-nagyon elfogyott a műsoridőnk. Annyit azért mondj el, hogy ez az akadémikusság, ez jár kötelezettségekkel is, tehát majd most rendszeresen járni kell különféle ülésekre és előadásokat tartani, stb.
3: Hát ez jár már egy éve, amióta már
2: gyakorlatilag
3: akadémikussá váltam. Valóban rengeteg továbbképzés, előadás, elméleti megbeszélés és
2: találkozás a fiatalabbakkal esetleg?
3: Igen, akadémiának célja, hogy fiatalabbakat is bevonjon az akadémiai tagjai közé, de hát elsősorban azért már itt komoly életművel rendelkező idősebb mesterek vannak.
2: Igen. És akkor ezzel is lesz majd egy kis feladat, de szerintem meg fogsz vele birkózni.
3: Hogyne, hát ez minden héten egy-két nap elfoglaltságot jelent egyébként.
2: Az igen. Hát még folytathatnánk itt napokig ezt a beszélgetést, meg szerintem folytatjuk is majd, amikor itt-ott-amott összeakadunk. Nem mindennaposan találkozunk ugyan sajnos, de azért, amikor összefutunk, az általában nem két mondat szokott lenni, hanem azért annál jóval több, és hát ez is egy picit több volt annál. Hát még egyszer szívből gratulálunk ehhez az akadémikusi kinevezéshez, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa lettél, tehát most már hivatalosan is, hiszen meg volt ez a bizonyos szék nélküli székfoglaló, és hát innestől fogva életednek azért egy újabb korszaka következik, és ezek a váltások nagyon jól tudnak jönni, azt hiszem motivációs szempontból is, ugye?
3: Igen, hát azért a székfoglalóra való fölkészülés az elég hosszú időt vett igénybe, ugyanis én ezt nem csak egy egyszeri alkalomra szánt beszédnek gondoltam, hanem egyféle eddigi életpálya eszenciának is, és hát ezt képekkel, videókkal, az egész pályámat bemutató szöveggel próbáltam elkészíteni.
2: Igen. Hát még egyszer szívből gratulálunk, és akkor jó hírekkel érkezzél, és kíváncsiak leszünk majd ezeknek az új korszakoknak majd a témáira, és természetesen majd a képekre is, amik ezekben a témákban meg fognak születni, és nagyon várjuk a legközelebbi kiállításaidat is. Apáti Tóth Sándor fotóművésszel beszélgettem, akadémikussal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk, és további sikeres pályát kívánunk neked.
3: Köszönöm a meghívást.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Reklám.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk, a délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Dua Lipa felvételét a hírek után azonnal játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B-at Jim! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A B-at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
7: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a B-at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Estig több felé lehet eső, zápor. Többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Újraindul a Népszabadság online újságként és nyomtatott heti lapként is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhet. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népik azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztéséig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
2: Az időjárásról.
8: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

más lettem, a tükör így ismer, le nem töröm.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat. Is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor városi könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Ádám Szofi is bizonyíthat idén a Sztárban Sztár színpadán, amely a vasárnap élősóval már kezdetét is vette. Ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel indított az énekesnő, ugyanis a zsűritől maximális pontszámot zsebelt be. A lapnak volt szerencséje Szofival még a műsor kezdete előtt a TV2 sajtótájékoztatóján egy interjút készíteni, amiben a fiatal tehetség elmondta, azon kívül, hogy egy álma vált valóra, óriási bizonyítási vágyal is érkezett ebbe a műsorba. Az énekesnő őszintén beszélt céljairól a műsort illetően, és az is kiderült, szeretném megmutatni azt, amit talán eddig még nem tudott. Ez a műsor nekem kemény kihívás lesz, tehát nagyon oda kell tenni magamat. Egy gyerekkori vágyam vált valóra nekem és a családomnak is. Úgy érzem, ez az a műsor, ahol meg tudom igazán mutatni magam, mert sokan azt hiszik, hogy én csak rappelek, úgyhogy remélem, itt még jobban meg fogom tudni mutatni a hangomat, kezdte Szofi, aki azt is leszögezte, teljes erőbedobással szeretne helytállni. Azt szeretném, ha az emberek megismernék kicsit más oldalamat is, és mindent meg fogok tenni, hogy jól sikerüljön minden produkcióm. Szerintem az én torkomban van valami, amit még nem mutattam meg, és szeretnék nagy produkciókat is előadni. Az énekesnő az első élősóban már is bizonyította sokoldalúságát az elképesztő Amy Winehouse átalakulásával. A látványos rajtutál most a tét egyre nagyobb, így a nézők izgatottan várhatják, milyen újabb zenei stílusban lép következőnek színpadra. Legközelebb, most vasárnap, vagyis szeptember 27-én láthatják újra Szofit a TV2 képernyőjén a Sztárban Sztár második élőadásában. Maradunk a borsonline.hu felületnél. Egy szerelmi szától hangos a dzsungel tábor, amivel kiderült, hogy a korábbi valóvilág sztár Fenyvesi Barna lassan fél éve próbálja elnyerni Pásztor Virág szívét. A Celeb vagyok, menj ki innen sztárjai most leültek, és megbeszélték, hogy innentől hogyan halad tovább kapcsolatuk. Fenyvesi Barnát a valóvilág 11. évadában ismerhették meg a nézők, ahol nőügyeivel kapcsolatos botrányai miatt tűnt fel, miközben Virágot már egészen gyerekkora óta a Barátok Közt műsorából felismerik az utcákon. A Celeb vagyok, menj ki innen műsorban pedig összezárva találták magukat, ám kiderült, hogy nem ez az első alkalom, hogy találkoztak és beszélgettek egymással. Pásztor Virág elmondása szerint már fél éve ismerősök, majd barátok lettek, ám Barna ennél többet szeretne. A Celeb vagyok, menj ki innen indulásakor is már többször említette a korábbi valóságshow szereplő, hogy eltalálta ámornyila, és az is kiderült, hogy Pásztor Virág az a személy, akibe beleszeretett Fenyvesi Barna, azonban a műsorban most fény derült arra, hogy mit is gondol Virág róla és arról, hogy a jövőben akár együtt is lehetnének. Az elejétől jeleztem, hogy máshogy állunk a másikhoz. Nyilván eltelt fél év, ami alatt nagyon közel kerültél a szívemhez, de nem úgy. Nem azért, mert rossz lennél, csak nálam más indítja be a szerelmet. Azt érzem, hogy a fiú, akiről meséltem, ő a végső állomás. Jelentette ki Pásztor Virág, így Barna bekerült abba a híres barátzónába, amit minden férfi próbál elkerülni. Emellett elég az is kiderült, hogy a színésznőnek is van egy kiszemeltje, akivel még nem alkotnak egy párt. Azonban a valóvilág korábbi szereplője kitálalt arról, hogy ebben a fél évben pontosan mi is történt kettejük között. A legbosszatóbb az egészben, hogy ő azt mondja, hogy egyértelmű jeleket adott azzal kapcsolatban, hogy nem szeretne tőlem semmit, viszont ez nincs így. Sok olyan program volt, amit férfi és nő barátságból nem csinál. Nem alszunk csak úgy együtt, nem fekszünk le a másikkal, nem megyünk el kettesben vacsorázni, ha nem akarok valakivel semmit, akkor ott nincs testi kontaktus. Szögezte le Fenyvesi Barna is, hogy még mi történt velük, meg mi történik majd velük, ezt is kutatja a borsonline.hu felület.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu felülettel. Az Adó Den Haag csatára Bárány Donát Varga Barnabás sérülése után kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A 26 éves kétszeres válogatott futballista jó pazban van, a múlt szombati bajnokin csereként beszállva megszerezte első élvonalbeli gólját Hollandiában az 1-1-re végződött mérkőzésen. Őszintén beszélt alapnak arról, hogy jelenleg nem vagyok 90 perces játékos, mármint hogy ő nyilatkozta ezt. Azt mondanám, 60 percet talán bírnék. Tisztában vagyunk azzal, a kényszer nagy úr, így ki tudja, mit hoz az élet a következő két hétben. Könnyen lehet, hogy csereként beszállva frissen tudok a legtöbbet segíteni a csapatnak, de ezt majd a szakmai stáb eldönti, hogy mit mondott még ezen kívül Bárány Donát, ez is olvasható a portálon. Nagypapája Földesi Károly egyelőre 93 NB1-es mérkőzése előtte jár, ám Hőzsombor megtette az első lépéseket, hogy legalább utolérje a 19 esztendős korosztályos válogatott középpályás nyáron igazolt a Nyíregyházás, gólt szerzett a Vasas és a Ferencváros ellen is. Labdarúgásnál maradunk, az angyalföldiekkel vívott találkozó előtt saját bevallása szerint ezt mondta: éreztem, hogy gólt rúgok, először voltam kezdő az élvonalban, a 9. percben betaláltam, abban a pillanatban talán csak a szüleim, a nagymamám és a barátnőm lehetett boldogabb nálam a stadionban. Az örömet azonban elrontotta, hogy végül pont nélkül maradtunk. Hőzsomborral is készült egy beszélgetés, ez is olvasható a nemzeti sport.hu oldalon. Nehéz megmondani, melyik csapat a legesélyesebb arra, hogy a ma kezdődő női kosárlabda bajnokság 2026-27-es idényét aranyéremmel zárja. 2024 óta, amikor az első számú favori DVTK megnyerte első bajnoki címét, borult a papírforma a finálékban. Így az elmúlt két évben történtek egyértelműen arra intenek minket, hogy tartózkodjunk a határozott véleménytől. Ami biztos, 11 csapat vesz részt a küzdelmekben. A lap szakértője, Balogh Judit szerint ezt mondta: a válogatott VB eredmény egyfajta löket lehet a hazai játékosoknak, akik elhihetik, mi sem vagyunk kriplik, és az edzőknek is hitet adhat, hogy bízzanak a magyar kerettagokban. Vele is készült, mármint Balogh Judittal is egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon. Csütörtöktől vasárnapig minden a triatlon körül forog, a Spanyolország északnyugati szegletében található Pontevedrában a Téta világbajnoki cím. Az esélyekről Lipták Tamás szövetségi kapitány a lapnak azt mondta: ismét jó szezon zárhatunk a világbajnoki nagy döntővel. Bízunk benne, hogy a tavaly előtti eredményeket többé-kevésbé sikerül megismételnünk. Talán nem lesz akkora éremeső, mint legutóbb Wollongongban, de reméljük, fiataljaink a korosztályos versenyekben, a mixváltóban és az egyéni futamokban is jó eredményt érnek el. Emellett nagyon bízunk benne, hogy az elit versenyzőink a világbajnoki sorozat összetett pontversenyében tovább javítanak a pozíciójukon. Triatlon is téma több más mellett, tehát a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
12: Ti hova mentek idén nyaralni?
13: Ahova csak akarunk.
12: Jó, de mégis melyik hotelbe?
13: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
12: Komolyan? És honnan szereztetek?
13: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként páraköd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a következő felvonás. Után friss infókat követően azonnal érkezik hozzánk ez a bizonyos közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony időre számíthatunk. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népik azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
2: Az időjárásról.
8: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek. Emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani. 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy órában lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 24-ével. Tartsanak velem ezért is!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
4: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
7: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
2: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörben munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Kedves hallgatók, szeptember 24-e van, a mai napon a Gellértek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Mercedes nevű ismerőseiket, és a Gellért germán eredetű név Gerhard Gerhard névből származik, jelentése Gerely, Dárda, Erős, Kemény. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-ön a Ceglit Rádióban most zenével folytatjuk, utána pedig visszatérek születésnapos muzsikusokkal és zenészekhez kapcsolódó évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Ceglit Rádió.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1941-ben látta meg a napvilágot Linda Eastman, kétszeres Grammy-díjas amerikai fényképész, zenész és állatjogi aktivista, Paul McCartney felesége volt. 1969-ben ment hozzá. Linda előző melszívvel kötött házasságából született gyermeke, Heather Lewis, őt Paul McCartney örökbe fogadta, közös gyermekeik Mary Anna, Stella, Nina és James Lewis. 1997-ben Paul-t lovaggá ítőték, innentől fogva Linda megszólítása Lady lett. Egyébként több vegetáriánus szakácskönyvet írt, üzleti vállalkozó lett. 1995-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, mely áttétet okozott májában. A betegség miatt 98-ban 56 évesen hunyt el a McCartney család birtokán. 1988-ban James Brown, amerikai zenészt letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette feleségét. 1947-ben született Mihály Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas basszusgitáros zeneszerző, Bece nevén Misi, az Omega együttes korábbi tagja, Mihály András zeneszerző fia. A zenés családból származott, édesapja, ahogy mondtam, komoly zenei közélet egyik jelentős alakja, a Magyar Állami Operaház igazgatója volt. Ő maga is klasszikus zenét tanult a Zenei Konzervatórium Gordon kaszakán, ott ismerte meg Presser Gábort. Játszott a Scampolo, a Futurama együttesben, majd 67-ben Varsány István helyére csatlakozott az Omegához. Az egyik próbára elhívta Pressert, aki kezdetben külsős zeneszerzőként komponált számukra dalokat, majd egy évek később teljes taggá lépett elő. Ők voltak az együttes első képzett zenészei. Nagyban hozzájárultak, hogy az Omega a magyar beat együttesek élvonalába kerüljön. Első szerzeménye egyébként az együttesben a spanyol gitár legenda, melyet ő maga is énekelt. Ezen kívül az első Omega album, az angol nyelvű Omega Red Star from Hungary dalainak többsége is az ő hangján hallható, mert az énekes Kóbor János akkor nem tudott kiutazni Angliába a felvételre. Mihály Tamás tehát ezen a napon született 1947-ben.
1: Szentlét Rádió! 92.8!

0: a zenenaptár rovat végén 1974-ben született Wolf Kati énekesnő, 2011-ben az év női előadója, 2012-ben és 2022-ben a dal zsűri tagja. Sok slágerdal köthető nevéhez, mint például a Szerelem miért múlsz, a Vár a holnap, a Hívjuk elő, ezeket játsszuk itt a Cegléd Rádióban is, bár gyakorlott előadó, egy nagy nemezzel a háta mögött, az volt a cím egyébként ötletesen, hogy Wolf áramlat, valójában a Magyarország X-faktor tehetségkutató műsorban tűnt fel 2010-ben. Egyébként ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon Düsseldorfban a What About My Dreams című dallal. Wolf Kati a gyermekkorát Szentendrén töltötte. 81-ben vált ismerté, már amennyire szeret ismertségnek nevezni, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. Ahogy mondtam, 2010-ben indult el az X-faktor című tehetségkutató műsorban. A hetedik élő showjában Keresztes Ildikó és Geszti Péter Wolf Katit, míg Nagy Feró és Malek Miklós Takács Nikolászt küldte volna haza. Mivel padhelyzet alakult ki a zsűriben, a nézői szavazatok alapján döntöttek a továbbjutókról, így az élő műsorban Wolf Katinak búcsúznia kellett a versenytől. Geszti Péter, akinek köszönhetően döntetlen helyzet alakult ki, ígéretet tett az énekesnőnek, kárpótlásul írni fog neki egy dalt. A versenyt nem, az országos hírneve viszont megnyerte magának, ennek köszönhetően. Pontosan ez a dal szól, amiről én beszéltem, melyet Geszti Péter írt a születésnapos Wolf Katinak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kettől péntekig 8:30-17:00, szombaton 8:30-délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
3: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
2: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
0: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként pára köt képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.
1: Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra. Utána azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony időre számíthatunk, többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Országszerte rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
2: Az időjárásról.
10: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstopp 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak, utána Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza szokás szerint a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a folytatásban. A blik.hu oldalról ajánlok olvasni valót most. Szeptember 22-én ünnepelte 38. születésnapját Szabó Zsófi, aki minden bizonnyal élet egyik legszebb ünnepi ajándékára vár, napokon belül világra hozza második gyermekét. A Blik információi szerint a műsorvezető kisbabája, hát hol máshol, ha nem egy svájci klinikán láthatja meg a napvilágot. A műsorvezető egy ideje az alpesi országban van férjével, és várják a nagy napot. Zsófi számára hosszú út vezetett el a mostani boldogságig. Korábbi férjével, gyermeke Mendel apjával elváltak, és több félresiklott kapcsolaton van túl. 2023-ban talált rá ismét a szerelem egy, az 50-es éveibe járó szír származású luxus óra kereskedő Bassam Abu Watfa oldalán. Kapcsolatuk hamar komolyra fordult, hát nyilván már luxus óra kereskedő, és már a műsorvezető féltve őrzi magánéletét, idővel kiderült, hogy románcuk jóval több egy múló fellángolásnál. A pár tavasszal titokban össze is kötötte az életét. A családbővítés gondolata sem állt távol Zsófitól. A műsorvezető már 2025-ben a Nőklapjának adott interjújában arról beszélt, hogy nagyon szereti a gyerekeket, ugyanakkor egyedülálló édesanyaként nem könnyű egyszer helytállni a munkában és a gyereknevelésben. A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy keveset vagyok a gyerekemmel, pedig ez nem így van. Csak ebből semmit nem osztok meg a közösségi médiában. Ha tehetném, lenne 4-5 gyermekem, és csak főállású anyuka lennék, nyilatkozta a lapnak Szabó Zsófi, akinek életét minden bizonnyal megkönnyítette, hogy olyan társra talált, aki mindenben támasza. Így talán nem is meglepő, hogy kapcsolatukban hamarosan a gyermekáldás is beköszöntött, amikor fény derült házasságukra, szinte egy időben érkezett az örömhír. Szabó Zsófi második gyermekét várja. A műsorvezető májusban egy fotóval jelentett be a várandóságát, amelyen már jól látható volt gömbölyödő pocakja is. A meghitt pillanathoz egy sokatmondó üzenetet is társított. Egy új fejezet. Már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában. Nem sokkal később Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot. Búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazin műsornak, a Mokkának. Ekkor az egyik kolléganője, Proksa Szandra véletlenül elszólta magát, és posztjában arra is utalt, hogy Zsófi feltehetően kisfiút hord a szíve alatt. Jó babavárás, Zsófi, egy biztos, két kisfiú édesanyjaként csak annyit mondhatok, hogy életed egyik legszebb időszak előtt állsz. Kívánom, hogy minden pillanatra csodás legyen, írta ki jó kívánságait Szandra, amely igencsak sokat sejtető. Úgy tudni, Zsófit már csak napok választják el kisbabája érkezésétől. Egy közel ismerős megerősítette, hogy a műsorvezető szeptember végére, október elejére van kiírva, nem sokkal Szabó Zsófi 38. születésnapja után várható, így az édesanyja számára alig ha lehetne szebb születésnap ajándék a gyermekáldásnál. Hát kérem szépen, Szabó Zsófival és az ő gyerek várásával is foglalkozik a portál, a blik.hu felül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel foglalkozunk itt a lapszemlében. Újabb fordulatot vett Kisgrófó és öccse Gyémi családi konfliktusa. Nem bírnak nyugton maradni néhány nappal azután, hogy a két testvér közötti nézeteltérésből rendőri intézkedésig fajuló ügy lett. Gyémi most nyilvánosság előtt kért bocsánatot bátyjától, azt írta, szeretné maga mögött hagyni a történteket, és bízik benne, hogy a családi kötelék erősebb lesz a köztük kialakult félreértésnél. Kozák István, azaz Gyémi a Facebook oldalán osztott meg hosszabb bejegyzést, melyet egyenesen testvérének címzett. Ami nem hívta föl? Na mindegy. Mint írta, a konfliktus egy félreértésből alakult ki, és fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy szerintem féltékenység vagy rossz indulat húzódott a háttérben. Közöttünk egy félreértésből kialakult konfliktus történt. Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy nem féltékenység, rossz indulat vagy bármilyen hasonló dolog állt mögötte. Szóváltás történt közöttünk, de tettlegességre nem került sor, írta, majd ezután nyilvánosan bocsánatot kért bátyjától. Én, mint fiatalabb testvér, szeretnék tőle őszintén bocsánatot kérni mindazért, ami fájdalmat vagy rossz érzést okozott neki. Nem szeretném, hogy egy félreértés és egy nehéz pillanat tovább mélyítse köztünk lévő távolságot, fogalmazott bejegyzésében, melyben arról is írt, hogy azért imádkozik, mielőbb helyreálljon a béka családban, üzenetét végül megható sorokkal zárta. Testvérem, kívánok neked erőt, egészséget és boldogságot, szeretlek, és szeretném, ha tudnád, rám mindig számíthatsz. Bízom benne, hogy a szeretet és a család köteléke erősebb lesz minden félreértésnél, írta. Hát kérem szépen, hogy mi lesz a reakció Kisgrófótól, az majd kiderül, gondolom én, a következő napokban. Maradunk még a blik.hu oldalnál. Komoly félelmével nézem be a TV2 házasság első látása című műsorának ma esti adásában Zentai Mercedes, aki férje Bakonyi Renátó támogatásával próbál túlépni a mély víztől való rettegésben. Egy néhány évvel ezelőtti traumatikus eset óta nehezen merészkedik mély vízbe. Akkor úszás közben ugyanis begörcsöltek a lábai, és kis jel megfulladt. A halálközeli élmény mély nyomot hagyott benne, és számára már önmagában is komoly kihívás jelent, hogy ismét vízbe merészkedjen. Amikor megláttam a medencét, iszonyatosan összeszorult a gyomrom, hogy ez nagyon mély, én ebben nem szeretnék belemenni, és iszonyatosan félek, számolt be érzéseiről Merci, amikor szembesült azzal, milyen kihívást tartogattak számukra szakértők. Férje Renátó kérdésére aztán arról is őszintén mesélt, milyen korábbi történés miatt alakult ki benne a mély víztől való félelem. Ez az eset pár éve történt. Az utolsó háthosszomnál azt éreztem, hogy az egyik tapam elkezd begörcsölni, akkor még semmi bajom nem volt, dolgozott bennem az adrenalin, úgy voltam vele, hogy végigcsinálom. Ezt követően csak annyira emlékszem, hogy begörcsölt a másik is, majd minden kiesett, nem tudom, hogy mi történt. Utána már az a kép van meg, hogy kint vagyok a parton. Emlékezett vissza a medence partján ülve a traumatikus élményre Merci, akit férje megértően hallgatott, miközben feltárta előtte fájdalmas emlékeit. Egyébként jól esett, hogy megkérdezte, miért félek a víztől, hogy próbált egy kicsit belelátni az én helyzetembe, és nem viccelt el, hanem komolyan vette, mondta a műsorban a feleség, aki hosszú évek kihagyása után most először próbált ismét vízbe úszni, hogy ez hogyan sikerült neki, vagy egyáltalán sikerült-e neki, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról is majd, meg a ma esti műsorból szintén. Jó olvasgatást!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen.

0: Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat. Igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Ceglét Bercelen a Szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.

hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti és hazánk területét. Holnap pénteken a napsütés több-kevesebb felül zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futószápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, hajnalra helyenként pára köt képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések a déli-délnyugati szelet, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 18-24 fokra van kilátás.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáb tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Meghalt 2 katona szolgálat teljesítés közben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésen. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária Tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert egy sztrokkos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. 2 katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz.
1: Az időjárásról.
6: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 268. adásunkat hallhatják ma, 2026. szeptember 24-én, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Tehát lássuk a mai témáinkat. Mondom, szeptember 24-e van. Hát bizony-bizony, 1848-ban ezen a napon jeles vendég járt itt Cegléden, nem kisebb személyiség, mint Kossuth Lajos, és tulajdonképpen itt kezdte meg az alföldi toborzó körútját. Erre emlékeztünk a múlt héten, ugye ekkor volt a Kossuth toborzó ünnepély több napon keresztül, de az igazi dátum, mint sokan tudjuk, azt itt Cegléden, szeptember 24-e. Ennek alkalmából hívtam meg ide stúdiónkba a téma nagy szakértőjét, Reznák Erzsébetet, vele fogunk majd beszélgetni arról a bizonyos napról, arról a bizonyos szeptember 24-éről. Ezzel indítjuk tehát a mai csütörtöki csatangolót. Utána folytatjuk Egészségünkre című sorozatunkat, a 49. részben is sok-sok hasznos, aktuális jó tanáccsal szolgál majd dr. Szabó Ivett, úgyhogy azt is érdemes lesz majd jól megfigyelni és jól megfogadni majd azokat a tanácsokat. Így áll össze tehát a mai műsor, induljon is az első beszélgetés, amelynek témája tehát nem más, mint szeptember 24-e 1848-ból. Halljuk, hogy mi minden történt azon a napon itt Cegléden.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, egy igen jeles napról lesz szó a következő percekben. 178 évvel ezelőtt történt dolgokat elevenítünk föl, ki mással, mint Reznák Erzsébettel, akit nagy szeretettel köszöntök itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Kezdjük sokkalam.
2: Jó napot kívánok!
1: No hát, kiről másról beszélgethetnénk, mint Kossuth Lajosról, nem először, na de hát éppen szeptember 24-én meg különösen Kossuth Lajosról kell beszélnünk. Hát bizonyára nagyon sokan tudják a kedves hallgatók közül is, hogy 1848-ban ezen a napon Kossuth Lajos itt járt, és nem csak így erre sétált, hanem bizony egy nagyon fontos politikai esemény történt, és ennek volt ő a főszereplője, hiszen az a bizonyos alföldi toborzó körút ugyebár itt indult Cegléden. Na hát ennek előzményeit és utózmányait is fogjuk majd egy picit kitárgyalni Erzsikkel. Hogy is indult ez a történet, és tulajdonképpen mikor fogalmazódott meg Kossuthban és társaiban az, hogy itt valamit muszáj lesz tenni?
2: 1848. szeptember 24-én egészen pontosan Pesten a képviselőház ülésén közölte ezt Kossuth az akkori, és a ma is így mondanánk, hogy napi rend előtti felszólalásában. Szót kért, és bejelentette, hogy jön Ceglédre, megkezdi a népet felhívni. Ugyanis az események nagyon gyorsan haladtak egymás után, igen, és addigra vált az valóra, vagy lett igaz a hírből, hogy Jelasics és ez a bizonyos hadserege átlépte a Drávát magyarán.
1: Igen. Magyar területre lépett.
2: Így van, igen, és azt még nem tudták pontosan, Kossuth sem, meg senki sem, hogy Budának vagy Pestnek indul-e, de azt tudták, ahogy az Kossuth bejelentette, Kossuth is bejelentette, hogy ez egy törvénytelen lépés. A magyar, ahogy azóta nevezik, törvényes forradalom ellen. Tehát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a magyarok, hanem az osztrákok közvetetten, pedig Jelasics sértette meg a törvényeket, amikor fegyverrel indult Magyarország ellen.
1: Igen, erre muszáj volt valamit felelni, és hát akkoriban még ugye nem volt olyan igazi nagy magyar hadsereg, ami speciális a magyar hadsereg lett volna.
2: Úgy van, hiszen emlékszünk rá, ez az egyik követelés volt már március 15-én is, hogy legyen magyar hadsereg.
1: Igen.
2: De hát sok idő nem volt gondolkodni, hát nem, hiszen az hadsereg szervezése egyébként már tulajdonképpen áprilisban is elkezdődött, már csaták is folytak elvétve délvidéken augusztusban, de hát az előbb említett dátum, szeptember 24-e, az egy sorsdöntő dátum volt, mert azért volt választási lehetősége a magyar parlamentnek, hiszen az volt a törvényesség főre akkor is. Mondhatta volna azt, hogy semmi sem történt, vagyis azt mondhatta volna, hogy megadom magam,
1: Igen.
2: És mondhatta azt is, hogy vállaljuk az önvédelmet.
1: Igen, bizony, bizony. Hát muszáj is volt akkor tényleg lépni, és hát hogyan jutott el a hír egyáltalán Cegléd-re, hogy érkezik Kossuth Lajos, hiszen ugye akkor még nem volt olyan technika a háttérben, igen, telefonok, még telex sem volt annak idején, tehát egyszerűen felült a vonatra, ami már volt viszont, igen, hál' Istennek, felült a vonatra, és elindult Cegléd-re. Hogyan értesült erről Cegléd népe?
2: Sok mindent tudunk erről a napról, ezt pontosan nem tudjuk. De én gyanítom, hogy ha nem is létezett telex, de távíró,
1: az már volt.
2: Méghozzá az előbb említett vasútállomáson, a vasút jóvoltából, biztos, hogy előre értesítették Kossuth jöveteléről a várost, egészen pontosan Bobori Károlyt szokták emlegetni.
1: Igen.
2: Aki az akkori plébános volt Cegléden, és Kossuth elkötelezett híve, tehát biztos, hogy a hír az eljutott már korábban is, hogy jön Kossuth.
1: Igen. Igen, igen, de csak néhány órával korábban.
2: Igen.
1: Igen.
2: És hát Kossuth nem mindennapi szervező volt, meg gyakorlatias ember, mert meg kellett szerveznie a pesti bejelentéstől azt is, hogy ugyan van vonat, de hogy jut el Ceglédre? Ki kísérjék? Látszik a dokumentumokból, hogy mindenre gondolt, hozott magával újságírókat. Ugye ez már nekünk
1: már
2: is ismerős.
1: Is. Igen, igen.
2: Akik egész útjáról végig tudósították az akkori újságokat. Az újságírók között volt testőr is, aki önként ezt a feladatot látta el, hiszen nem tudhatták,
1: hát
2: mi fogadja itt
1: őket. Zavaros időket éltek akkor.
2: És egyúttal kihasználta a szerveződő katonaság is ezt, hogy Kossuth egy külön vonattal jön, hát akkor még nem a mai nyugatiból, mert olyan munkatárs is jött vele, azt írja, egyébként egy ceglédi ember volt, hogy ő neki a, hát azt nem írja, mert gondolom titkos volt, hogy ő neki a hadsereggel volt dolga Cegléden, meg aztán tovább ment Nagykőrösre is, de ő is erre a vonatra szállt. Szóval meg kellett szervezni ezt az utat.
1: Igen, igen. És aztán azt is, azt az utat is, ami a vasútállomástól bevezetett a piactérre, az akkori piactérre. Ott evidens volt, hogy ott fog felszólalni majd, igen, Kossuth. Nyilván ott mindig is nagy tömeg volt. De hát ezt meg kellett szervezni. A vasútállomás akkoriban ugye nagyjából a mostani felüljáró környéke
2: talán
1: táján,
2: igen,
1: volt,
2: igen,
1: ugye,
2: igen,
1: ha jól tudom.
2: Igen. Igen. És hát ahogy mondtam, Kossuth a rögtönzések embere is volt, miközben előre is tervezett, mert ez másképp nem lehet. A rögtönzéshez tartozott, hogy amint leszállt a vasútállomásról, ő meg az előbb emlegetett kísérete, ott találkozott 300 csata próbált önkéntessel.
1: Már akkor ott voltak.
2: Akik hazafelé mentek, tehát nem, itt csak átszálltak, mondanánk mai szóval.
1: Fé.
2: Persze meglátták Kossuthot, vigyázba álltak, Kossuth köszöntötte őket, és felkérte arra is, hogy ne menjenek még haza, hanem kísérjék őt be a főtérre, majdnem azt mondtam Kossuth térre.
1: Igen.
2: Hát el lehet képzelni ezt a menetet így, ahogy Kossuth, aztán mögötte ezek a valóban egyenesen a csatatérről vonuló katonák, zászlók, meg persze a város vezetői, a főbíró, pontosan nem tudjuk ki, de hát ő biztos, hogy ott volt,
1: igen,
2: és egy cigányzenekar is, akik
1: elmaradhatatlan,
2: igen. Így van, húzták a nótákat, és így vonultak be, valóban kicsit Árkon-Bokron keresztül, hiszen nem létezett még Vasút utca Cegléden.
1: Persze, például.
2: Azt se tudjuk pontosan, hogy hova, én föltételezem, hogy egyesek szerint a Vadember szállóba, ez a mai
1: katolikus
2: iskola.
1: Igen.
2: De én föltételezem, hogy a Városházán is valahogy, hát le kellett pakolni személyes
1: volt,
2: holmiukat például, és azt is föltételezem, hogy nem rögtön a térre ment, ami már addigra valóban tele volt. Hiszen aznapra egy népgyűlést is hirdettek, kicsit más ügyben, és hát az embereket ez mindig érdekelte, de hát képzeljük el azt a hírt, amikor azt terjedt el, ehhez nem kellett semmi különös eszköz, csak szájról szájra járt a hír, jön Kossuth.
1: Ez ma is működik még egyébként, igen, ez a módszer egyébként valóban. No hát ott várták, tehát
2: igen,
1: nagyon sokan, hát nem volt felépített pulpitus, meg nem készültek azért ilyen dologra, nyilván a ceglédiek, ott rögtönözni kellett hirtelenjében, ugye?
2: Igen, hát rájöttek, hogy Kossuthot látni kell.
1: Hát muszáj.
2: Ugye ez az a szónoklatoknak a sajátossága, hogy ki kell emelkedni fizikailag is a tömegből.
1: Abszolút.
2: Ezt gyorsan megoldották a ceglédiek, a városházáról kihoztak egy asztalt, és odaállították föl Kossuthot. Ja, és jöttek vele azok a szakemberek, akik végrehajtották a toborzás apró munkáját.
1: Igen, hát ez adminisztrációval is jár, stb.
2: Tehát nem csak beszéltek, hanem ahogy mondtam, a gyakorlatban is végrehajtották azt, amit Kossuth onnan a rögtönzött szószékről mondott.
1: Hú, és amit nem tudunk pontosan, ugye, tehát legalábbis szóról szóra nem tudjuk, hogy mit mondott, pedig itt volt vele Jókai Mór is.
2: Úgy van.
1: Aki hát csak csodálva figyelte Kossuthot, ahelyett, hogy jegyzetelt volna.
2: Jegyzetelt, adjunk neki elégtételt, meg is jelent a ceglédi beszédről szóló írása, az egyik napilapban is, akkori napilapban, meg később 1868-ban egy kötetben, és ebben azért, bár nem írta le szó szerint a Kossuth beszédét, de mindenképpen az övé a legszebb mondat, ami erről elhangzik, hiszen azt mondja, hogy nézett ki Kossuth, fekete volt rajta minden, fekete kalap, hátra lengő, fekete tollal, oldalán kard, de amikor szólt, akkor bíbor és arany volt rajta minden. Hát ez a legjobb megfogalmazás, hiszen sajnos film vagy fotó
1: még nem készült. Hát tulajdonképpen már a fotózás mint olyan létezett, igen, de erre még nem gondoltak akkor hirtelenjében.
2: Igen. Egyébként érdekes tulajdonképpen valóban, hogy a 48-as eseményekről, személyekről 48-ban nem készült fotó, tudomásom szerint Magyarországon, na de hát azért volt annál fontosabb dolguk is,
1: akkor
2: azt
1: igen,
2: gondolom.
1: És nem volt olyan egyszer egy kattintás, ugye, mint manapság egy fotót elkészíteni. Hány ezren várt itt Kossuthot, tudjuk-e?
2: Hát szintén az újságíróktól tudjuk, akikről azért azt is tudjuk, az előbb emlegetett testőrtől Csernátoni Lajosnak hívják, hogy ő mindenek előtt Kossuth hívő ember volt. De hát azért ne tagadjuk meg tőle az objektivitást, hát legalább 2000-en biztos voltak azon a téren.
1: Az ezt már látszik. Igen,
2: igen, ezt onnan tudjuk, hogy legalább 2000-en még indultak aznap este a harctérre. De ennél többen kellettek, hogy legyenek.
1: Nyilván családtagok is ott voltak, stb. Tehát...
2: És nők, igen, vagy kísérők. Igen. És hát ezt a teret, a Kossuth teret úgy kell elképzelnünk, mint ma.
1: Igen.
2: Tehát már úgy értem, hogy nagyságra ez nem nagyon változott. Az az épület, amely előtt Kossuth beszélt, azt az épületet cserélték le azóta.
1: Igen, és hatásos beszéd volt, hiszen tényleg nagyon sokan csatlakoztak, és az a döntés tulajdonképpen ott született meg, igen, helyben, hiszen még reggel nem is tudták, hogy ők be fognak rukkolni a seregbe, ugye?
2: Igen, igen, nem tudták valóban. El ne feledkezzünk, bár ugye nem ismerjük a Kossuth beszédet, de biztos, hogy hozta magával titkára, mert neki titkára is volt, hozhatott magával egy tekintélyes csomagot, amiben egy kiáltvány volt, vagy felhívás, ami megjelent az újságban is, és ami ezen a napon kelt. Igen. Szeptember 24-én.
1: Friss volt.
2: Így van, és ebben mondott, leírt gondolatait, föltételezem, hogy szóban is elmondta, de tudjuk ezt is, hogy Kossuthról, hogy ő nem mondott el egy beszédet kétszer, hanem mindig, amit sugalt a helyzet, azt is hozzátette.
1: Igen, igen, igen. És ennek lett a hatása az, hogy tényleg sokan beálltak a honvédseregbe, és mennyire volt előre megtervezve az, hogy merre felé folytatódik az útja majd Kossuthnak az a földön?
2: Ő azt mondja, hogy megyek, amerre tudok, és sokan azt mondják, hogy a vasút is befolyásolta ezt,
1: nyilván,
2: és legyünk őszinték, biztos, hogy így volt. Meg hát adta a helyzetet az Alföld, hiszen a jobbágy felszabadítás az az alföldi emberek számára, igen, jól látható eredményt, megvédhető eredményt jelentett.
1: Igen, igen. És akkor innen pedig Nagykőrösre vezetett az útja, szekérrel ment át, ha jól tudom, ugye?
2: Igen, igen. Nagykőrös ott aludt, aztán másnap Nagykőrös Kecskemét volt egy nagy gyűlés helyszíne, aztán visszajött Ceglédre, megint vonatra szállt, és következett Abony-Szolnok, és egyre nagyobb ováció, egyre nagyobb ünneplés.
1: Ugye ekkor már híre ment azért a dolognak nyilván.
2: És egyre több népfölkelő, akik folyamatosan szeptember 24-e óta vonultak, és ez már a hadsereg zsenialitása, ugye Batthyány nevét szoktuk emlegetni, aki az egyik fő szervezője, hogy menet közben megváltoztatták a célt, hiszen még valóban nem lehetett tudni, hogy merre megy Jelasics. Tehát ez az egyik legláthatóbb eredménye Kossuth ceglédi és az alföldi beszédének, hogy hányan indultak el a harctérre.
1: Fú, nagyon vészesen fogy a műsoridőnk. Beszéljünk egy nagyon picit arról, hogy igazából Cegléd mikor kezdett úgy méltó módon megemlékezni erről a napról?
2: Hát a kiegyezésig semmiképpen.
1: Hát addig nem volt szabad, igen.
2: 1867 után mindenképpen, bár Cegléden ezt sokáig összevonták, legalábbis gondolatban, március 15-ével, ami ugye egy általános ünnep volt. Érdekes, a helyi sajtó az megemlékezett, amikor már létezett erről a napról, ez a 19. század vége, és érdekes, hogy az emléktáblát, ami ott van ma a Kossuth téren, csak 1931-ben állították.
1: Érdekes, igen.
2: Ritkábban ünnepelték, de a szocializmus éveiben is ez ünnepnek számított, és aztán, ahogy itt a napokban tapasztaltuk, a rendszerváltozás után, ezelőtt 30 éve került be végképp a ceglédi ünnepek közé.
1: Méghozzá hát az egyik legnagyobb ünnep, hanem a legnagyobb mondhatni, ami tényleg speciálisan ceglédi, mert
2: igen,
1: ilyen nincs másik, mert első hely csak első hely van, és ez volt az első hely, ahol Kossuth elmondta azt a beszédét, amivel nagyon sok embert arra biztatott, hogy lépjen be a seregbe, ami aztán egész Bécsig zavarta Jellasicsot, a gyávát.
2: A gyávát, igen.
1: Annak idején, ahogy ezt Petőfi megírta, és ezek az ünneplések, hát ugye most így a 150. évforduló táján indultak, akkor
2: igen,
1: ugye pontosan mondhatni.
2: 96-ban.
1: Igen, és hát kérem szépen, azóta az egyik tényleg legnagyobb megmozdulás, legtöbb embert megmozgató ünnepség sorozat, és nagyon büszkék lehetünk rá.
2: Igen, magában ez is egy szokatlan vagy egyedi dolog, hogy egy városi fesztivált, ahogy ezeket mostanában nevezik,
1: igen,
2: egy történelmi személyiség köré szerveznek. Hirtelen nem is tudok ilyet mondani többet az országban, biztos van, de általában szokott lenni megyfőző, verseny, rétessütés.
1: Igen, hasonlók vannak nálunk is egyébként, de
2: igen,
1: ez kiemelkedik mindenképpen
2: igen,
1: a
2: igen,
1: többi közül.
2: És
1: igen,
2: hát még egy mondatot gyorsan, ami ide tartozik, hogy 2014-ben az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére is fölkerült a Kossuth kultusz ceglédi hagyománya, tehát most már nekünk egy papírunk is van erről, hogy a Kossuth kultuszban mi Cegléd-város vagyunk a legjobbak.
1: Igen, a legelsők és a legjobbak. Igen, hát ez azt hiszem nagyon fontos volt, hogy elhangozzék, és ez a beszélgetés ugyebár pont az évforduló napján, szeptember 24-én készül, igen, a kora reggeli órákban, ekkor már azért sejtették, most megvallom, ugye 8 óra múlt nem sok perccel, amikor beszélgetünk még reggel, ilyenkor már sejtették a ceglédiek, hogy nagy napjuk lesz?
2: Én szerintem ez nagyjából az az időpont, amikor Kossuth megjelenik kardosan, útra készen a parlamentben, és
1: igen,
2: megteszi ezt a bizonyos bejelentését. Biztos, hogy ezután következett a híradás, de mert ez a kardosan
1: igen,
2: útra készen, hát ez is egy jó,
1: jó szlogen volt.
2: Köszönöm. Fogás igen, volt, ami azt mutatta, hogy azonnal kell cselekedni. De hát azért attól, hogy bejelentette, meg útra kelt, eltelt azért egy-két óra.
1: Fú, hát izgalmas nap
2: igen,
1: lehetett. Jó lenne időgéppel visszautazni és
2: igen,
1: átélni azokat az eseményeket. Hát mi most így a rádió segítségével próbálkoztunk egy picit ezzel az időutazással, amiben a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet volt segítségemre, akinek nagyon szépen köszönöm nem csak ezt a beszélgetést, hanem azt a sok év beszélgetést, hanem azt a sok évtizedes munkát, amivel ezt az egész történetet, ezt a Kossuth kultuszt azért ő is ápolja és építi. Köszönöm szépen, Erzsike!
2: Köszönöm a lehetőséget!

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló, kedves hallgatóink, és ide ígértem önöknek egészségünkre című sorozatunk következő részét. Hát kérem szépen, az élet pedig ilyen, hogy időnként közben jönnek dolgok, hát bizony a kórházban sem lehet mindent pontosan kiszámítani. Egy váratlanul jött nagy vizit és egy szakmai tanácskozás miatt sajnos dr. Szabó Ivett ma nem ér rá, nem tudott eljönni ide hozzánk és az aktuális dolgokról beszélni, de nagyon aktuális dolgokról beszélgettünk mi a múlt heti részben is, és azt hiszem, hogy azok a jó tanácsok is megérnek annyit, hogy meghallgassuk őket még egyszer. Úgyhogy most az előző rész következik tulajdonképpen, tehát nem a 49., hanem a 48. részünket fogják most is hallani majd, de érdemes rá odafigyelni, hiszen így az őszi időszakra vonatkozó nagyon jó tanácsok hangoznak el benne, úgyhogy fogadják szeretettel az egészségünkre című sorozatunk múlt heti részét dr.

0: Szabói Vettel.
1: Csütörtöki csatangoló.
0: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk aktuális, immáron szám szerint 48. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, és most is telefonon tudunk értekezni, úgyhogy köszöntelek innen a stúdióból. Szervusz, doktornő!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Már a múlt héten is beszélgettünk az iskolakezdés nehézségeiről, tegyük ezt idézőjelbe, is, meg nem is. Szóval vannak azért olyan dolgok, amire ilyenkor oda kell figyelni a szülőknek is, hogyan tudjuk komfortosabbá tenni a gyerekek napjait. És hát ugye a pihenésről nagyon sok szó esett az elmúlt részben is, és tulajdonképpen erre hegyezzük ki a mostani beszélgetést is, hiszen a pihenés nem csak abból áll, hogy a gyerek lefekszik, aztán elalszik, aztán reggel meg föl kell, hanem ennek azért egy kicsit összetettebb rendszere is jó, hogyha van, ugye?
2: Igen, és bár ennyire egyszerű lenne ugye ez a mindennapokban, de szerintem nagyon sok szülő tapasztalja azt, hogy bár sejti és tudja azt, hogy a pihentető alvásnak nagyon nagy Igen. szerepe van a gyermekek mind testi, mind mentális egészsége szempontjából, ami pedig fontos, hogy az iskolában is minél jobban vegyék az akadályt, de ugye a mindennapi élet és tevékenység során is. Tehát alapvetően szerintem nem azzal van a probléma, hogy mondjuk ne tudnánk, hogy ez fontos, és ez jó, hanem így a gyakorlatban szoktak elcsúszni a dolgok, amikor a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor ott vannak problémák.
0: Igen. Milyen tanácsokat tudunk adni a szülőknek, hogy mivel tudják segíteni ezt a folyamatot, hogy a gyerek valóban kipihenje magát, és kipihenten induljon el reggel az iskolába?
2: Hát először is szerintem legyünk nagyjából tisztában azzal, hogy a gyermekünknek nagyjából hány óra alvás időre van szüksége.
0: Igen, ez sem egyforma. Igen.
2: Is beszéltünk, így van, és nagyjából ezt próbáljuk követni. Illetve a másik dolog, amit így figyeljünk meg, hogy a gyermekünkkel kapcsolatosan mi a tapasztalatunk, hogy ő azért alapvetően egy kipihen gyermeknek számít, könnyen veszi az akadályokat, nem azt látom rajta, hogy minden nap kimerült, fáradt, nehezen koncentrál, tehát hogy alapvetően honnan indulunk, egy nagyjából jól működő alvásrendszerrel, vagy pedig már problémával, mert azért ez meghatározó tud lenni. És alapvetően szerintem kezdjük az egészet egy megfigyeléssel, azzal, hogy ez a mi családunkba, akár az esti rutinok, és a gyermekünk életét fókuszba téve ez hogyan történik, mert onnan tudunk konkrétabb dolgokat és tanácsokat is adni, hogyha látjuk azt, hogy nálunk például otthon, ez nem a mi családunk példája, csak úgy szemléltetésként, úgy működik a napirend, hogy hát sajnos megcsúszunk és kicsúszunk a vacsorával, ezáltal későbbre tehető a fürdés, és hogy mondjuk ilyen 9 óra után kerülnek ágyba a gyermekek, és milyen állapotban? Fáradtan, így elalvásra készen, vagy még felpörgött állapotban, és mi történik a lefekvés után? Tehát nehezen alszik el, nehezen hangolódik rá dolgokra, tehát hogy mivel állunk szembe, szerintem ennek a megfigyelése az egyik legfontosabb pont, hogy lássuk konkrétan. Onnantól tudunk beavatkozni, hogy végül is így mit csináljunk, és mit tanácsoljunk.
0: Igen, és nem mindegy, hogy egy gyerek van, 2, 3 vagy 4, ugye? Tehát...
2: Nyilván több szempontból sem. Egyrészt az esti rutin kialakításában minél több családtagot kell figyelembe venni.
0: Igen.
2: A családtagoknak az egyéni preferenciára, egyéni szokásaira, egyéni minőségére figyelembe lenni, annál összetettebbé válik ez a feladat, és hát ne felejtsük el, hogy, és ezt a több gyermekes szülők szerintem szintén tapasztalják, hogy alapvetően a gyermekek között is hiába egy szokás, egy családi rutin, de eltérő igények meg szükségletek lehetnek.
0: Bizony.
2: Tehát lehet, hogy mondjuk egy 3 gyermekes családnál lesz olyan gyermek, aki teljesen autonóm működik, és önállóan, és mondjuk így 8:30-kor már lefekszik, és relatíve könnyen elalszik, de lehet, hogy lesz egy olyan testvére, aki meg az ellenkezője ennek. Tehát alapvetően tényleg ez még így árnyalni szokta a lehetőségeket.
0: Igen, ugye esténként a mi időnkben még sokszor meséltek nekünk, édesanyám is odaült az ágyam szélére, és elővette egy meséskönyvet. Az igaz, hogy abban a pillanatban szinte, ahogy megtanultam olvasni, még szinte elsős koromban, én onnastól fogva már jobban szerettem magamnak olvasni a meséket, mert imádtam olvasni. Emellett pedig akkor nagy divatja volt még a diafilmeknek például, és ezek is nagyon szép hangulatos estéket eredményeztek. kezdeményeztek. Eleinte főleg anyukám vetített nekem, aztán amikor megszületett a húgom, és egy kicsit már nagyobb lett, akkor már én voltam a mozigépész, úgymond, és én vetítettem neki. De ezek ilyen nagyon jó hangulatú esték voltak, ami után olyan jól esett ágyba bújni.
2: Igen, itt a mesére térnék ki, és nagyon-nagyon sok fontos pont következhet ebből. Tehát önmagában, hogyha így nyilván mesét hall a gyermek, az minden szempontból nagyon pozitív, és most ebbe kevésbé mennék bele, hogy mind a szókincsének a fejlődése, mind a képzelő erejének a fejlődése, a kreativitásának a fejlődése, illetve a megküzdési stratégiái, hiszen mondjuk a meséknek van néha olyan tanulság, olyan üzenete, amit ő egyébként is értékként el tud tenni, de ebbe szeretnék kevésbé belemenni, hanem inkább abba, hogy miért jó, ha ez mondjuk így az esti rutinunknak a része. Mert itt ahhoz, hogy jól működjön a rendszerünk, és a rendszerben jól működjünk mi magunk és a gyermekeink, ahhoz egy jól működő rutinnak kell lennie, amiben vannak bizonyos fix pontok, amik képviselik az állandóságot egyébként a gyermek számára.
0: Számára is fontos ez, bizony.
2: A biztonságot, meg a kiszámíthatóságot, hogy ezt tudja, és ezt fogja saját magában azt a biológiai órát is tovább vinni, amire aztán ő egy jól kiszámítható, rutinnal rendelkező, saját működésű ember lesz. Tehát szól ez a biztonság érzésadásáról, szól ez a jó működésről a mindennapokban is. És még egy pontot odatéve, nyilván az esti mesének, hogyha ez egy ilyen rituálésszerűen történik, hogy már lekapcsolt villanynál egy kis világítással, vagy esetleg már nem az a nagyon éles kék fény, ami éri a gyermekeket, hanem tényleg tud lenni, akkor ez egy nagyon jó előkészítő, úgymond relaxációs lehetőség is, ami támogatni fogja az elalvást.
0: Igen, hiszen a melatonin termelést ez is segíti gyakorlatilag, ugye?
2: És akkor itt, igen, erre felfűzve ragadnám meg azt a következő trükköt, vagy inkább stratégiát, hogyha mi ezt szeretnénk támogatni, a minél jobb és békésebb elalvást, akkor nagyon figyeljünk a fényhatásra. És azt, hogy mondjuk a helyiségekben, vagy a nyári időszakban kevésbé van erre kontrollunk, mert nagyon sokáig van világos, de most nem sokára jön az az őszi-téli időszak, ahol a mesterséges világítás használjuk, és például a hálószobában mondjuk így azok a mennyezeti világítások, amik az egész szobát bevilágítják, lehet, hogy célszerű egy ilyen melegebb fényt használni, egy sárgásabb melegebb fényt, és mondjuk a hideg fény és az intenzív, erős fény az mondjuk csak az íróasztalnál legyen.
0: Igen.
2: De figyeljünk arra, hogy mondjuk a lefekvés előtti, tervezett lefekvésünk vagy elalvásunk előtti másfél-két órában már lehetőleg nagy intenzitású fény ne érjen bennünket.
0: Igen, fontos.
2: Tehát készülhetünk tudatosan úgy is, hogy mondjuk lekapcsolgatjuk a folyosón a lámpákat, tudatosan azt a lámpát kapcsoljuk fel, aminek ilyen melegebb sárgás fénye van. Tehát, hogy ez a direkt kék hideg fény minél kevésbé érje a szemünket, mert ezek a fények fogják meggátolni a melatonin termelését, és ezt ki tudják tolni az elalvásunkat. És ugyan emiatt javasoljuk azt, hogy nyilván gyermekeknél amennyire lehet korlátozzuk a mobiltelefon, okoseszközöknek a képernyőidőnek a behatását, tehát az amúgy is egy korlátozandó dolog, de hogy napciklusában se az esti órákra tegyük ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan család, ahol megengedett az, hogy naponta mondjuk egy 15-20 perc mese nézés van akár családilag, hogyha ez benne van a napi programjukban, az ne a lefekvés előtti időszak legyen, mert bezavarhat az alvás ciklusba.
0: Értem. Igen, tehát még ilyenekre is oda kell figyelni. És hát persze, hogyha több gyerek van, és ráadásul nem is egy szobában alszanak, akkor a szülőknek még hatványozottabban több feladatuk van.
2: Igen, de mondjuk sok gyerekes családnál így javaslom azt, hogy ne feltétlen így álljunk hozzá, mert akkor ez mindig egy ilyen nagy feladat, ami nagy terhet ró ránk. Van erre is trükk és lehetőség, lehet egy szobába összegyűlni az esti mese ideje alatt, és akkor utána lehet, hogy mindenki megy a szobájába. És itt is egy jól bevált rutin, az is lehet, hogy mondjuk váltogatni, meg van egy ilyen heti rend, hogy mikor kinek a szobájában van az esti mese, vagy hogy tehát több igazából kreatív meg preferencia kérdése, kinél mi fog jól működni, de a lényeg, hogy egy rendszer legyen ebben is, mert ha van egy rendszerem, van egy szokásom, hogy nálunk ez így szokott lenni, akkor kevésbé kell este nagyon fáradtan döntéseket hoznunk, és akkor eldönteni akár fontos dolgokat. Tehát ezért javasoljuk is, hogy ez egy rendszer legyen, hiszen estére fáradunk el mi is a legjobban. Nagyon-nagyon jót tesz az idegrendszernek, hogyha este nekem már nem nagy döntéseket kell hoznom, hogy hát

0: lehetőség, hogy akár nem kell, vagy potenciálisan kevesebb konfliktusba torkollik az, amikor igen. már van ennek egy menete, és mondjuk tudja a több testvér is, hogy akkor holnap ő fog következni a sorba. Meg hát ez tanulság, és ez egy minta, amit a gyermekek is, ha nem is tudatosan, de magukévá tesznek, és majd a saját életükbe szépen beépítenek. És hát igen, nagyon fontosan a másik pont, tehát, hogy lehetőleg legyen a lefekvésnek egy fix időpontja,
1: igen.
0: és azzal azért számoljunk, hogyha egy ilyen fél órán belül még nem tud a gyermek elaludni, ez a fél óra még egy tolerábilis szint. Tehát ott még az még egy normálisnak számító dolog, de fontos, hogy megtanulja, hogy tényleg ne kapcsoljunk akkor már villanyt, már ne legyenek zavaró eszközök, mobiltelefon, stb., akkor tényleg már ne zavarjanak, és próbáljanak meg egy picit relaxálni. Erre is nagyon sok technika van egyébként, ami segítheti az elalvást. És hát a másik párja és pontja, hogy a felkelést is próbáljuk meg fix időpontban. Tehát arra nagyon, az egy nagyon fix pont, hogy a hétköznapi ébredések azok ugyanabban az időpontban teljenek, tehát ez ne egy random módon legyen, hanem egy fix kiszámított pontban.
1: Igen, fontos a rendszer. A rendszer tényleg valóban, ami tényleg szabályozza az életet, és nem rátelepszik és nyomasztja a gyereket, hanem pont, hogy kiszámíthatóbbá teszi az estéit is, a reggeleit is, és ez nagyon sokat jelent.
0: Igen, és pontosan én nem is feltétlenül szeretném így mondjuk így a szabályozás, meg a szabályok irányába, mert abban van egy kis rigiditás.
1: Igen.
0: Nyilvánvalóan az élet az sokszor állít minket hirtelen helyzetbe, és kell egy megfelelő rugalmasság ennek a napirendnek. Inkább tekintsünk erre úgy, mint a napunknak egy olyan kerete, egy olyan mankója, ami megtart minket és segít bennünket abban, hogy így kiszámíthatóbb életet éljünk.
1: Igen, ami nagyon fontos. Meg az is, hogy lejárt a műsoridőnk, és azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphattak azok a szülők, különösen akik most ismerkednek ezzel a helyzettel, hogy iskolás gyerekeket kell majd szépen altatni és ébreszteni. Úgyhogy ezeket a jó tanácsokat nagyon szépen köszönjük dr. Szabó Ivettnek. Ez volt Egészségünkre című sorozatunk 48. része, hogy mi lesz a 49-ben. Hát addig még alszunk egy párat valószínűleg.
0: Igen, én még lehet, hogy javasolnám egy következő témának mondjuk a vacsora időzítését és az összetételét, hogy azt hogyan tudja befolyásolni mindkét irányba, tehát segíteni is, meg hogyan tudja gátolni is akár az elalvást gyermekekben, meg hát felnőttekben is.
1: Oké, akkor egy gasztronómiai résszel jelentkezünk majd legközelebb, jó? Maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a sok okos dolgot, amit elmondtál, és akkor találkozunk valahogy, vagy itt, vagy telefonon, de mindenképpen folytatjuk a sorozatot. Ivett, köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
2: Itt vagy mellett.

0: Nos, kedves hallgatóink, ez volt a csütörtöki csatangoló 268. adása 2026. szeptember 24-én. Köszönöm szépen a figyelmet, és számítok rá jövő héten ugyanígy csütörtökön 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint 6, illetve 7 óra után jövök majd egy-egy aktuálisnak és érdekesnek szánt interjúval. Még egyszer köszönöm a mai figyelmet, számítok rá holnap is, találkozzunk pénteken is tehát. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Egy hét múlva kezdődik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert egy stroke-os beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Az egy hét múlva kezdődő négy napos rendezvénynek ezúttal a Hung Expo ad otthont. A fesztiválon Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba.
1: Az időjárásról.
4: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Thank you.

Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
3: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudomány képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A Humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja.
1: Az időjárásról.
3: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vöröslendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegnét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0630 592-92-es SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegnedradio.hu e-mail címre, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegnedradio, itt is jöhetnek a válaszok, bár leginkább SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni. Egy új témával jelentkezünk ma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez lehet ön, ez lehet egy ismerőse, ez lehet egy kollégája, akár lehet egy alkalmazottja. A lényeg az, hogy felmondásos eseteket várunk. A kérdésünkben ugyebár a felmondásról van szó, itt leginkább tehát majd a munkavállaló részéről vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és hát nézzük, hogy mik a leggyakoribb okok, ami a munkavállaló által kezdeményezett felmondáshoz vezetnek. Anyagiak, alacsony bér és nem megfelelő juttatási csomag. Előrelépés hiánya, vagyis nincs szakmai fejlődési lehetőség, vagy előrelépési perspektíva. Ilyen még a munkai légkör, rossz kapcsolat a kollégákkal, vagy toxikus vezetői stílus, illetve lehet még a túlterheltség is az ok, kiégés, túlórák, vagy rossz munka-magánélet egyensúly. Ezek mind-mind olyanok, ami felmondáshoz vezetnek, de azt hiszem, hogy extrém esetekre is sor fog kerülni ma, meglátjuk, milyen üzenetek jönnek. Tehát, hogyha volt ilyen a környezetében, esetleg ön mondott fel valami érdekes ok miatt, akkor 0630 592-92-5-ös, vagy kívánság@cegnedradio.hu. Persze nyugodtan név nélkül is megírhatják a történetüket, hogyha valaki nem akarja vállalni, de hogyha egy keresztnevet mellé vigyeztenek, akkor azt is felolvasom majd természetesen. Úgyhogy menjünk el egy kicsit zenélni, és a zenék után már is jönnek az önök válaszai a kérdésünk, tehát még egyszer, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Jönnek az üzenetek szép számmal, de hogyha ön is elküldeni, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@ceglitradio.cimre küldve az üzenetét. Már is itt van András, aki azt írja, nem voltunk barátok. Négy szem közt megjegyezte, hogy értékelésnél tudja csökkenteni a fizetésem. Én jeleztem, hogy 30 kg-mal nehezebb vagyok, és amúgy ez a negyedik emelet. Visszakérdezett, hogy ezt veheti fenyegetésnek? Én mondtam, hogy csak fizikát tanítok. Egyébként jó sztori, bár kicsit ijesztő is egyben. Akkor ezek szerint felmondás lett a vége, bár ez nem derül ki így konkrétan, de gondolom, hogy felmondtál. Minden esetre köszönjük a történetedet. E-mailben érkezett egy kicsivel hosszabb Natáliától. Én mondtam fel, egy barkácsáruházban dolgoztam Budapesten, egy undorító nőci volt a felettesem, tipik megszomorozott senki, aki csak a munkahelyén valaki, ezért osztja az észt, ha kell, ha nem. Rettenet undorító hangneme volt, akkor is, ha jól végezted a munkád. Mondtam neki kajaszünet után, mikor puffogva rakott nekem kasszát, hogy ha ezt nem fejezi be, így szól még egyszer hozzám, akkor felsetegye a kasszámat. Mondanom se kell, a következő mondata is alpári volt. Mondtam neki, hogy akkor felsetegye, felmondok, felálltam, kimentem, átöltöztem, lementem az irodába, aláírtam a papírjaimet és hazajöttem. Elmeséltem a férjemnek, aki annyit mondott, jól tettem. Azóta magánvállalkozó vagyok, a nőci pedig szomorodjon meg, ahol tud. Egyébként akkor megnéztem volna a fejét, amikor ez a felmondás megtörténik és kivonulsz, meg hát arra vagyok kíváncsi, hogy még hány ilyen eset történhet. Tehát, hogyha valakinek tényleg ilyen rossz hozzáállása és alpári módon beszél, akkor valószínűleg nem te voltál az egyetlen, aki felmondott nála, és hogy van-e valami, ami áttöri ezt a dolgot és változtat-e. Erre nagyon kíváncsi lettem volna, de nyilván ezt te sem tudod. Köszönjük az üzenetet. Márk azt írja, építőipar, segéd jön dolgozni, ragasztót keverni, stb. Első napja 10 óra körül szól, hogy elmegy WC-re. Közben én fent az állványon 12 méter magasan. Eltelik 5-10 perc, kiabálok, hogy ha-hó, lali, ragasztó. Azóta se láttuk, de mielőtt lelépett, kevert két vödör ragacsot, rendes volt tőle. Hát egyébként igen, ő már valószínűleg sejtette, hogy fel fog mondani, elindult WC-re, de azért még az utolsó munkát megcsinálta, hogy ne maradjatok hát úgy benne a trutymóban, és legalábbis segített ezzel. Egy másik e-mail is érkezett Gábortól. Haverommal mindketten idegenforgalmi szállodás fősili után fél évig nem találtunk semmilyen melót, aztán haverom kapott egy pozit a mára megboldogult XY szálló recepcióján. Két nap után ott hagyta, mondta, hogy brutális, de ha gondolom, próbáljam ki, úgyhogy beállott maga helyett. Recepciósnak mentem oda, de a reci mellett dolgozói lépcsőház előterében kellett ülnem egy 1000 éves telefon mellett és a bejövő hívásokat fogadni. Konkrétan telefonközpontos voltam. Az egész hely olyan volt, mint egy időutazás vissza a 70-es, 80-as évekbe. Minden ilyen elavult, megsárgult, szociál cucc volt, mindenből áradt az évtizedes cigi szag. A recin csupa ilyen büdös szájú öreg volt, akik azt hitték, ők a királyok, mert 40 éve ott vannak előrelépés nélkül, de két mondatot nem tudtak külföldiül. Akkor arcuk volt, hogy a recibe beállni se engedtek, nemhogy recis munkát végezni. Ezzel együtt nagyon kellett a pénz, úgyhogy próbáltam tovább bírni, mint haverom. A harmadik napon ugyanez a haver felhívott, hogy az anyja összebalhézott a barátnőivel, akikkel együtt mentek volna Horvátországba, úgyhogy hagyjam ott a munkát és menjünk, a muter fizet mindent, majd utólag megadjuk. Ott helyben felmondtam, felmentünk két napra rá nyaralni mindketten munkanélkülként. Életünk egyik legjobb bulija volt, aztán miután hazajöttünk, két nap alatt találtam egy sokkal jobb melót. Gábor írta tehát az üzenetet, és ebből is látszik, hogy minden jóra fordul, úgyhogy mindenkinek kitartás, és azoknak is, akik írtak üzenetet, mert hogy most elmegyünk zenélni, de hamarosan az ő üzeneteik is jöhetnek, sőt, ha ön is csatlakozna, akkor 0635-925-925.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A legnevetségesebb ok a fizetés. Na, az volt egy vicc, főleg 3 havi késéssel, írja nekünk Steppa, ez van legalábbis az üzenet mögé írva, mert hogy a kérdésünk ma a Ceglét hangjában nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Várjuk az üzeneteket, ez lehet ön, lehet egy ismerőse, egy rokona, vagy csak hallott egy sztorit, lehet egy munkavállalója, aki valamilyen vicces okból felmondott. Mindenféle sztorikat várunk, tehát 0630 592 5 vagy kívánság@ceglidradio.hu. Tamás üzenete. Év végén 2 ünnep között ki akartam venni a megmaradt Szabimat. Azt mondták, kötelező bejönni, mert akkor becsukhatják a kaput. Ez a Tolna megyei teiparban történt. A papírjaimért is csak márciusban mentem be. Hát igen, a megmaradt Szabi kérdésköre az mindig nagyon érdekes. Talán érdemes lett volna előre egyeztetni velük. Nem tudom, ez megtörtént-e. Minden esetre eljöttél és kész. Gabi a következő, Gabriella egész pontosabban. Ausztriában 8 körül volt egy cigi szünet, kimentem, főnökasszony ott ült és cigizett, leültem én is, rágyújtottam, mire ő közölte velem, hogy ebben a szünetben én csak állva cigizhetek. Én meg megkérdeztem, hogy mert ki vagy te? Na, ezzel a lendülettel mentem, aztán felmondtam, ez volt a 3. hetem. De hát kimond olyat eleve, hogy csak állva cigizhet. Szóval itt már annyira elindult ez a hatalmi játszma, hogy azt hiszem, hogy a legjobb ponton kiszálltál ebből, mert ez csak tovább gyűrűzött volna az évek alatt. Szerintem ez így volt helyes. Nem mindig kell kétségbe esni, hogyha az embernek nyomni kell egy reset gombot és újraindítani valamit. Zsuzsanna a következő. Nekem egy főnököm azt mondta vita közben, hogy nem muszáj ám itt dolgozni. Azt mondtam, hogy valóban nem. Átöltöztem, elköszöntem és mondtam, hogy szóljanak, ha jöhetek a papírjaimért. Laza vagy. Köszönjük szépen. Azt írja nekünk Szabi, horgászat. Annó 99-ben a kórházi nagyon-nagyon szeretett munkahelyemet azért hagytam ott, mert havi 350 óra meló mellett nem volt időm horgászni. Ami pedig része volt a gyerekkoromnak, nagyon aktívan, így nyaralás után felmondtam. Minden tapasztalat nélkül elkezdtem a mostani munkám, amiben már jó ideje nagyon megbecsült szakembertnek tartanak, és ez a munka, ami a hobbim is, Új-Zélandra sodort 13 évvel ezelőtt. Amikor véletlenül megláttam egy helyi tó fotóját, Lake Tekapo, 2013-ban, ahol most sokat horgászhatok, meg minden más, ami vízzel kapcsolatos. Hát igen, hogyha valakinek ennyire erősen jelen van az életében a hobbija, akkor bizony nem biztos, hogy ettől meg kell szabadulni, hogyha munkád nem enged, de azért a havi 350 óra meló az nem kevés. Azt írja nekünk Laci, hogy fémipari szakmunkás, nehéz a flex. Erre hivatkozott, gondolom én, és így mondott föl, teljesen jogos, mi vicces eseteket keresünk, a legnevetségesebb okokat, amiért valaki felmondott. Ez is egy ilyen volt, és Viktóriája is ilyen. Engem rúgtak ki, mert érdeklődni mentem, hogy mizu a munkaszerződésemmel. Hát azért álljon meg a menet. Erre én is azt mondom, hogy ilyesmiket akarsz tudni, ne csodálkozzon az ember, hogyha kívül tágasabb lesz. Ha önnek is van ilyen története, elküldheti nekünk 0635 92 5 92 5-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Helyi információ első kézből. Ceglidradio, a közös ismerős.

0: Egy új kérdés a Ceglit hangjában, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez lehet ön, lehet egy ismerőse, egy családtagja. Hallott egy sztorit, esetleg ön rúgott ki valakit. Minden esetre jöhetnek az extrém történetek, vagy a teljesen átlagosak is. Ha van kedvük, küldjék el a 0635925925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Adrien azt írja, hogy tőzsdei cégnél dolgoztam kevesebb, mint egy hónapja. Hideg hívásokkal kellett különböző ügyleteket, befektetéseket eladni. Egy nap a főni munkaidőben beállt, mint a gerej, ha értitek, mire gondolok, és elkezdett minket csesztetni. Nekem persze nem tetszett, a pofárjára csaptam az ajtót, összeszedtem az utcomat és távoztam. A háttérben hallottam, hogy valaki megszólal, remélem a kontakt listáját itt hagyja. Hát nem, mindent összepakoltam, vessenek magukra. Szerintem igazod van ebben, Adri, és a kontaktlistát amúgy attól is függ, hogy ők adták, vagy te vitted volna, de gondolom, hogy te vitted volna, én is call centereztem egy rövid időben, hát nem volt a kedvenc munkahelyem, de a beszéd ezek szerint, ahogy hallják a kedves hallgatók, megmaradt. Na mindegy. Gábor azt írja, egyszer az volt a döntő ok, hogy kollégám nem akart egyedül felmondani, hát aztán felmondtam vele. Hát egyébként, hogyha valami egy baráti kapcsolatra utal, akkor ez az. Ő nem akarta egyedül, te jó barátjaként és lojális kollégaként odamentél vele, és felmondtál te is. Ilyet se hallottam még, de pont ez a műsorunk témája, köszönjük szépen. László írja, munkaerő kölcsönzés videóton Kaposvár 42 kilométerre kellett ingázni tél Bárudvarnoknál. A rendőrség az utat hóátfúvás miatt lezárta, csak szakaszosan a Kotró után lehetett haladni. A gyárba egy órás késéssel értem be, dologidős kiscsának mondom, hogy mi van. Oké, beszélni kell a művezetővel. Beszéltünk, elmondtam, mi van. Válasz, ha az ő munkása lennék, akkor most kirúgna. Tisztelettel üdvözöltem kedves felmenőit, és jeleztem, hogy véleményem szerint genetikájuk keverése hibás döntés volt, és elhagytam a munkaterületet. Persze nem pont ezekkel a szavakkal írja nekünk László, nagyon tetszik a megfogalmazás és a stílus is. Hát igen, tehát hogyha ilyen dolog van, és közlekedés miatt, tehát nem tetehetsz róla, elkéssel, akkor ezt talán meg lehetne érteni, de nem sikerült nekik. Jött egy e-mail méghozzá Nicolette nevű hallgatónktól. Egy szállodába mentem takarítani Covid alatt, bemutatták, hogy kell a szobát, mosdót, WC-t kitakarítani. Nem tetszett sem a tempó, sem a feszültség, amit a rövid idő szabott, én sem tudtam volna alaposabban megcsinálni. De ami kiverte a biztosítékot nálam, az az volt, hogy nem adta gumikesztyűt, és úgy csupasz kézzel kellett volna a WC-ben, kukában turkálni. Először a WC-t kitakarított a rongyal a sok éve ott dolgozó rutinos hölgy, és ugyanazzal a rongyal utána a tükröt, ágyaktámláját, asztalkát, stb., mert hogy nem adnak több rongyot sem. Folyoson tök sötét volt, mert a tulaj spórolt a villanyköltségekkel. Ja, és asszonyok perpatvarába csöppentem az első pár percben már. Na lényeg, 2 órát voltam ott, néztem, hogy tesz vesz a betanítom, egy szobát megcsináltam, WC-t már nem, leadtam a kulcsot, megköszöntem a lehetőséget, ki akarták fizetni a 2 órámat, mondtam, hogy nem kell, önkénteskedtem kicsit. Utólag hallottam, hogy iszonyú sóher a tulaj, és a munka sem annyi, amennyit mondott, hanem jóval több. Ja, és persze, potom pénzért, ennyi volt. Hát azt hiszem, hogy ez a jó döntés, és tudják még mi az, ami ennyi volt? Az első órája a Ceglét hangjának, de lesz egy egész második, amikor szintén ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, néhány zene és a hírek után folytatódik tehát a Ceglét hangja itt az FM 92-tön.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudomány képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A Humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
1: Az időjárásról.
4: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, és annak is a második óráját kezdtük meg. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a mai témánk, és úgy tűnik, hogy bőven vannak válaszaink. Lehet, hogy két alkalmas lesz majd ez a műsor. Úgy értem, hogy lesz egy második adás is, mikor ezzel a témával foglalkozunk. De először nézzük persze azokat, akik elküldték az üzenetet, és be is tudom olvasni őket, hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Péter írja nekünk, hogy nem mehettem el pisilni, és nem ihattam vizet. Jelentkezésnél 8 órát, mire odaértem 10 órát, és mire elkezdtem a melót, már 16 órát kellett volna dolgoznom. 2 óra után tiltottak az alapvető szükségleteimtől, és jeleztem, hogy csinálja az anyja, és leléptem. Hát egyébként nem is értem, hogy ilyeneket hogy mondhatnak meg, hogy nem lehet WC-re menni, vagy vizet inni, szóval ez nekem felfoghatatlan, de jó, hogy eljöttél az ilyen munkahelyről. Tivadar írja nekünk, hogy egyszer felvettek targoncásnak, és adtak egy seprűt, hogy seperjek fel vele egy raktárat. Mert én meg pörögni annyira úgysem tudok targonyával, mint a profik, és most nagyon nincs rá idő, szóval, hogy megtanítsák. Aztán sepertem ilyen nagy porkubacokat, azon ugrattak át a targoncások, mint a Hazárd megye lordjai. Ugye, arra volt idő. Aztán másnap is ez volt, aztán harmadnap is ez volt, csak 2 targoncás megfürdött a porban, a harmadik meg a seprű nyelét kóstolgatta az undorító véres fogaival. Ilyen bolondok házát, hát komolyan, le kellett lépnem, mielőtt még kifordulok magamból. Hát azt hiszem, hogy igen, jól tetted. Ráadásul most, ha jól értem, te sepertél a raktárban akár 3 napon keresztül, és a targoncások belementek az összesöpört, nem értem az egészet, de minden esetre köszönjük az üzenetedet. Arnold azt írja, hogy a Covid alatt ingatlanosnak jelentkeztem, vittem az első vevőmet, egy lakást akart megvenni. Tetszett neki nagyon, főleg azért is, mert az ábrán benne voltak a bútorok, ezért le is rakta a foglalót. Pár napra rá egy szakemberrel együtt mentünk fel, hogy a vevőm felméri a felújítási költségeit, a lakás teljesen ki volt pakolva, ugyanis az eladó elvitte a bútorokat. Mondanom se kell, a vevőm visszakérte a foglalót, és nagy veszekedések árán vissza is kapta. A távozása után az irodavezető azt mondta, hogy a foglalót nekem kell visszafizetnem. Na mondom, szevasz, próbédőm voltam, szóval nem tehetett semmit. Nem is értem, hogy történt ilyen. Valaki ingatlanosként úgy tudja, hogy a bútorok részei az eladandó lakásnak, aztán kiderül, hogy nem, és még vele fizettetnék meg. Hihetetlen. Kirúgtak, pedig nem csináltam semmit. Ezt Tamás írta nekünk nagyon sok smiley-val. Hát igen, hogyha nem csinál semmit, akkor ez bizony benne van, még hogyha ez félreérthető mondat is. Péter a következő. Főnököm már februárban közölte, hogy karácsonykor 2 ünnep között nem mehetek szabadságra. Mondtam neki, hogy fogadjunk. November elején felmondtam, egész decemberben otthon voltam, 6 évig dolgoztam ott. Egyébként igen, ez bejött, otthon lehettél, bár hivatalosan munkahelyed nem volt, meg hát szabadságra mentél? Nem teljesen, szóval nem tudom, hogy ki volt az elégedettebb, de az tény, hogy az ünnepeket otthon tudta tölteni. Catherine írja a következőt, én mondtam fel, egy boltban dolgoztam, és az emeleten összeverekedett a tulajházas pár részegen, éreztem, hogy nem itt fogok karriert építeni. Azt hiszem, ez egy helyes megfogalmazás. Péksüteményeket gyártanak, most nem mondom ki a cég nevét, Tamás írja az üzenetet, fagyasztott, és már becsomagolt pékárut kellett műanyag ládákba pakolni egy raklapra, 10 doboz magasan. A 10-et úgy kellett rádobni a kábé a tetejére, mire meg lett volna, vagy 500 kiló. Azt egy emelkedőn feltolni, ahol a gép körbetekerte az egész raklapot fóliával, utána be kellett húzni a hűtőházba. Második nap éjszakás műszakban 3 óra munka után mondták, menjek ki 10 perc szünetre. Nem kell mondanom, mi volt az első gondolatom. Kimentem, és többet nem láttak. Aztán van fix munkahelyem bő 8 éve, de ezt a fagyasztott termékes pékáru gyárat senkinek sem ajánlanám. Kicsit át kellett fogalmaznom, hogy ne legyen reklám vagy antireklám. A lényeg az, hogy köszönjük ezt az üzenetet is, és még van bőven, úgyhogy hamarosan néhány zene után folytatjuk. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?

Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, és a kérdésünk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Munkanadrág egy neves divat cégnél. Válasz, amit szeretnél. Felmondott, mert neki nem tetszett, 18 éves kislány volt egyébként, ez Beáta írta nekünk. Végre kaptunk egy olyan üzenetet, ahol a munkáltató írja meg, hogy miért mondott föl valaki nála. Hát nem tetszett a nadrág, ezt is meg lehet érteni. Azt mondja nekünk, kicsit meglepődtem a névem, Markéta az aláíró, hogy ez most valódi név, vagy pedig becenév, azt nem tudom, de az üzenet küldés attól még megtörtént. Nem felmondott, hanem kirúgták. Csütörtöki nap kezdett, a régi melóhelyemen a srác, szombaton erősen ajánlott túlóra volt. Srác mondta, hogy hát ő nem tud jönni, mondták, hogy hát nem kötelező, de akkor a következő héten se jöjjön már. Na, ő ezt halál komolyan vette, és egy hétig otthon maradt. Mikor visszatért, értetlenül állt a dolgok előtt, hogy kirúgták, hisz a főni mondta neki, hogy nem kell jönni. És itt elég sok smiley van a végén, nem csodálkozom. A következő héten se kell jönni, hát ezt, igen, ezt nehéz félreérteni, de ezek szerint itt sikerült. Tamás, a következő üzenet küldöm. Egyszer a paprikás csirke miatt. Recepciós voltam, és hivatalos ebédszünetre küldött a felettesem. Negyedjére indítottam újra a mikróban a csirkepaprikást, amit hoztam, mert valóban mindig elhívott, és mindig félbeszakított valami random feladattal. Igen, amikor végre ebédelni kezdtem, az asztalnál állt a hátamban, és folyamatosan mondta a következő feladataimat. Mondtam, hogy na jó, ebben a formában ne haragudjatok, de ez így nem. Letettem a kanalat, az alig 5 perc alatt félig megevett ebédem mellé, és kisétáltam a buszhoz. Hát azt hiszem egyébként, ez tényleg olyan, hogy ő maga küld el ebédszünetre, és négyszer félbeszakítja azt, amikor melegíted a kajádat, és még ebéd közben is ott áll melletted mondani a dolgokat, kicsit túlpörgéses, azt hiszem itt ez volt a jó döntés. Judit írja, hogy nem én mondtam fel, de szerintem passzol, gyerekem óviába kerestek új óvónőt, azt hitte az alvásidő neki is szól. Hát igen, ez kellemetlen, valamiért nem állt össze. Bettina írja, hogy elmentem a mellékhelyiségre, és a HK azt hitte, direktben nem voltam időben az iroda előtt, holott 8 órakor kezdődött a munka, én 7-re bent voltam, de tehetek róla, hogy pont 8 előtt pár perccel jött rám a WC-zhetnék. Azt akarta, vigyem le a napot a kis balhénk után, hogy utána majd kirúg. Én meg felmondtam, és megkértem, hogy az édesanyjából csináljon bohócot. Tehát 8-kor nem voltál ott a munkakezdésen, hiszen WC-re kellett menned, de egy órával bent voltál hamarabb, de ő pont 8-kor szeretett volna, hát igen, ez kellemetlen. Fanni írja, volt egy csaj nálunk még az előző munkahelyünkön, megtudta, hogy nem telefonozhat, elküldték szünetre és hazament, azóta senki sem hallott róla. Hát igen, ez is kellemetlen. De igen, vannak munkahelyek, ahol nem fér bele a telefonozás, lehet, hogy olyan munkahelyet kell választani, ahol a telefon használat alapból követelmény. Diana azt írja, hogy volt egy próbanapos csaj nálam, láttam, hogy nem fekszik neki a meló, talán még mondtam is neki, hogy szóljon, ha nem tetszik. Kiment ebédet venni, azóta sem láttuk, még a kabátját is otthagyta, sose jött vissza érte. Igen, tényleg nem feküdt neki a munka, és nagyon köszönjük, hogyha munkáltatók is írnak nekünk, mert nem mindig csak a munkavállalók véleményére vagyunk kíváncsiak, bár a felmondás az leginkább hozzájuk kötődik, de azért érdekes sztorik jöhetnek ezek szerint. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, a kérdésünk továbbra is, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Cegléd Rádió.

0: A legnevetségesebb okokat keressük ma, ami felmondáshoz vezetett, és hát vannak bőven szép számmal, úgyhogy aki esetleg nem fér bele, ne aggódjon, van még két blokkunk, de nem fog mindenki beleférni. Szerencsére rengeteg üzenet jön a 0635-92-92-re, és ha önnek is van sztoria, nyugodtan küldj el. Azt írja nekünk Kata, összeszerelő üzem, az éjszaka közepén felállt a hölgy az asztaltól, mondván mosdóba megy, nem jött vissza. Vidéki volt, bérelt céges busszal jár dolgozni, majd két nap múlva, amikor kereste a cég, azzal az indokkal mondott fel, hogy ő nem tudta, hogy éjjel is ennyit kell dolgozni. Hát igen, ez nehéz. Aztán itt van Krisztián, nem felmondott, kirúgták, mert óránként bocsánat, 30 percenként kiment cigizni. Én nem dohányzok, de amikor tőlem kéreckedett el, azt mondtam, én nem vagyok a főnököd, és tőlem kimehetsz, felnőtt ember vagy, de nincs cigi szünet, nem kellene. Nem szólnak érte, ha 5 perccel tovább vagy kint, de a szünet az szünet. Erre kiment, hát ha valaki ennyire hülye, akkor viszlát. És tényleg ez lett a vége ezek szerint. Viktória érkezik, mármint az üzenete, jött két diák, egymás mellett ültek, egyszer bütykölős munkát kaptak. Nem járt a kezük, a szájuk annál inkább, hangosan kacaráztak is. Szólt nekik a csopi vezető, hogy nem kell némán ülni, beszélgethetnek, de ne hangosan és közben haladjanak is, azért kapják a pénzt. Nem sokkal később felálltak és közölték, hogy ez a munka nem tetszik nekik, hazamennek. Remélem az apjuk elküldte őket kukoricát címerezni. Nekem diákként az volt a fura, hogy konkrétan legózásért fizetnek egy gyárban, kapok egy láda ilyen meg olyat, rakjam össze a két elemet, azt csókolom. Oké, hogy mindezt 8 órában, de légkondis helyiségben viszonylag kényelmes széken, barátnőmmel beszélgetve, rohadt könnyen jött, plusz pénz volt, örültem nagyon neki. Hát köszönjük, és egyébként igen, ilyen munkájákat is ki lehet fogni, az ember szerencsés, de azért a nagy részük, lássuk be, hogy nem ilyen. Menjünk tovább, azt írja nekünk Csilla. Igazából indok nem volt, csak elment WC-re. Elég heves bélműködése lehetett, mert azóta sem ment vissza. Ez igen, megtörténhet, de egyre több ilyen van egyébként, akik elkéreckednek, vagy kimennek, és nem jönnek vissza. Ezek szerint ez is módi manapság már. Azért mondott fel az egyik kollégám, mert nem engedték ki fagyizni. Ezt Attila írta nekünk. Hát igen, a fagyizás fontos, de talán annak is megvan az ideje. Carmen írja, hogy srác felmondott, mert ez nehéz fizikai munka. Álláshirdetésben benne volt, interjún elmondták, körbe is vitték, hogy lássa, mit kell csinálni. Ez egy speciális kedvencem, srácot elnyelte a föld éjjelesben, minden át lett kutatva, utána étkezőben találták meg, aludt, mert ő álmos. Hát igen, éjjel az ember simán álmos tud lenni, csak akkor ne vállaljon éjszakai műszakot. Sajnos én is dolgoztam, most nem úgy mondom, hogy sajnos, nekem az nem feküdt, mikor 3 műszakban kellett éjszaka is mosóport dobozolni, nem volt az én világom, úgyhogy aztán kerestem mást. Erika írja, hogy egy hét múlva máshol dolgozott az állítólag rákos dolgozó, mondjuk annyira szerintem nem vicces ezzel viccelni. Teljesen igaz, de meg egyedül miért, tehát hogyha nem igaz a dolog, miért kell bármivel takarózni, miért nem lehet csak egyszerűen felmondani, aztán meg utána persze a fülükbe jut, hogy máshova ment dolgozni. Kolléga felmondott, mert nem engedték el Szabira, a másik meg azért, mert őt szabadnapján ne hívja senki, hiába fontos a dolog, ezeket Esztertől kaptuk, és még mindig van a tarsolyban, kedves hallgatók, úgyhogy hamarosan néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

az utolsó üzeneteihez érkezett a Ceglét hangja, kedves hallgatók. A mai napon azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, és nem csak ezen a napon foglalkozunk majd ezzel a kérdéskörrel. Úgy látszik, annyi üzenet jött, hogy lesz majd egy második adás. Nem holnap, holnap egy új témával jelentkezünk, de valamikor mindenképpen, úgyhogy aki nem fér bele, az is legyen türelmes, előbb-utóbb sorra kerülnek. És még az is elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Már is itt van Nóra üzenete. Miniszoknyába jött a kollégina télen próbanapra, mondtam neki, hogy fázni fog, én pulcsiban és fűthető mellényben nyomtam. Azt mondja, ő nem fázós. Két óra múlva azt mondja, köszöni szépen, elég volt, mert hát anyom fázik. Bár hozzáteszem, tényleg hideg van nálunk, télen nagyon, de na. KM írja azt, hogy én, amikor a férjemet kirúgta a főnökasztalon csupán gőgből, akkor én másnap bementem és letettem a papírjaimat. 21 évig dolgoztunk ott, mint alvállalkozó. Én most is megtenném, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy a férjem is megtenné, értem. Hát igen, az biztos, hogy az összetartás az mindenképpen segíti az ilyen döntéseket. Reméljük, hogy azért megtenné, érted. Szilárd írja nekünk, hogy annó téglagyárban dolgoztunk Németországban, egy ismerősemmel mentünk ki, a leasing cég vezetője elfelejtette közölni, hogy napi 25 tonna sammot, téglát kell a kocsiról raklapra pakolni per fő. Nap végén a srác azt mondta, másnap reggel hazajön, mert bár ő bírja a munkát, de nem ez volt megbeszélve. Engem is hívott már délután, de én mozdulni se tudtam, csak feküdtem az ágyamban. Hát nem csodálkozom, hogy egy ilyen komoly megterhelő fizikai munka után feküdtél. Szakásnak jelentkezett, kiderült, hogy elhányja magát, ha a húshoz ér, írja nekünk Gábor. Hát igen, azt hiszem, hogy ebben az esetben fel kell mondani. Laci, ifjú 18 éves kolléga sírva telefonált haza az anyukájának, hogy nem akar dolgozni és otthon akar számítógépezni. Elég nyomós ok szerintem. Hát igen. De azt hiszem, hogy ponton majd be kell látni, hogy talán, hogyha számítógépezni szeretne, és mondjuk már saját lakásban, árammal, meg étkezni is szeretne közben, akkor bizony nem árt, hogyha dolgozik. László ír, hogy Németországban

0: álltak velem, szakács. Már a hatodik napon mondtam, hogy ha még egyszer így szól hozzám, felmondok, egy napig bírták, a nyolcadikon eljöttem. Se életük, se türelmük nem igazán volt, így viszont taníthatnak be hetente új munkaerőt. Hát igen, ennek előbb-utóbb meg lesz a bőjtje, korábbi szakaszában a műsornak is felhoztuk ezt, hogy vajon az ilyenfajta beszédnek meg lesz az eredménye, közben meg nyilván benne van az is, hogy hajtás meg minden, de amikor tényleg ok nélkül gonoszkodik egy vezető, akkor el fogja veszíteni a munkavállalókat, és akkor előbb-utóbb majd tényleg hoppon marad, mert nem lesz senki, aki érkezne hozzájuk. No mindegy, nézzünk még egy utolsót. Marian írja, hogy egy kollégám beszólt telefonon, hogy mivel nem működik a klíma, nem jön be dolgozni. Erre a főnök, nálunk nincsen klíma. Erre azonnal felmondott. Hát igen, ha így derül ki, persze, és neki ez létszükség, akkor az kellemetlen. De hát meg is tette a felmondást, megtörtént. Hogyha további felmondásos sztorikra kíváncsiak a kedves hallgatók, hallgassák a Ceglét hangját, hogy mikor lesz a folytatás, én sem tudom pontosan, de aki nem fér bele, ne aggódjon, mert valamikor biztos pótoljuk ezeket, és az is igaz, hogy holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nendi búcsúzik, viszhall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédrád Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem mindenáron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvi oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotó kiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a média munkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekültek támogató központhoz.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem mindenáron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a WordPress fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta a

0: elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós